0: a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az elandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ályogműtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
3: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 24 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ályogműtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kis adózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kis adózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. Gere Józsefet, a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökét hallják.
3: Ez egy történelmi esemény, ugyanis az élethű hajók kategóriában rendezzük a Nyíres kupát. Ugye erről tudósított a városi tévé annak idején, viszont több lábon áll az élethű hajók kategória, van egy vitorlás ága is neki. Ezt a vitorlás ágazatot nem művelik Magyarországon, és feltett szándéka egy kis maroknyi csoportnak, hogy meghonosítjuk ezt a kategóriát idehaza is. Eléggé bonyolult kategória, és nagyon kevés országban művelik. Számtalan buktatója van. Hát az egyik az, hogy valamilyen nagyon szép hajót kell építeni, és hát ugye ez idő és szakmai tudás. Másrészt a versenyzés is elég bonyolult, bírói oldalról nagyon sok felkészültséget igényel, számítás kell, tehát logaritmus kell számolni, meg ennedik gyökeret. Tehát ilyen dolgok vannak, ezt nem is akarom részletezni. Ezért ez nálunk egyelőre nincs, ez a kategória, és hát a elhatározás az, hogy legyen. És hát ez volt abból indultunk ki, hogy legyen egy indító, nem versenyez, egy összejövetel, egy találkozó.
2: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life Egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Poszpisil Pétert, a Kántor Kupa egyik szervezőjét hallják.
4: Családias légkör az megvan, itt nem csak versenyzünk egymással, hanem ha valaki lát a másik versenyzőnél egy olyan technikát, amit ő még nem tudott elsajátítani. Nagyon jó beszélgetések, barátságok alakulnak ki szakmai szinten, illetve emberi szinten is. 17 nevezőnk van, haladó és kezdő kategóriában összesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország egész területéről vannak versenyzőink, vannak a környékbeli kutyások, akik itt akár a mi kutyaiskolánkban, akár itt a Happy Dog Life kutyaiskolában tréningeznek, őrzővédő tréningeken, de jöttek Tatabánya környékéről, Gödöllő, tehát eléggé széles a paletta. Igazából én azt gondolom, aki fanatikus kutyás és elhivatott kutyás, az a világ végére elmegy egy jó versenyre.
2: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Göd internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re vertek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen.
1: Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a Kettes főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsen.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. Gere Józsefet, a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökét hallják.
3: Ez egy történelmi esemény, ugyanis az élethű hajók kategóriában rendezzük a Nyíres kupát. Ugye erről tudósított a városi tévé annak idején, viszont több lábon áll az élethű hajók kategória, van egy vitorlás ága is neki. Ezt a vitorlás ágazatot nem művelik Magyarországon, és feltett szándéka egy kis maroknyi csoportnak, hogy meghonosítjuk ezt a kategóriát idehaza is. Eléggé bonyolult kategória, és nagyon kevés országban művelik. Számtalan buktatója van. Hát az egyik az, hogy valamilyen nagyon szép hajót kell építeni, és hát ugye ez idő és szakmai tudás. Másrészt a versenyzés is elég bonyolult, bírói oldalról nagyon sok felkészültséget igényel, számítás kell, tehát logaritmus kell számolni, meg ennedik gyökeret. Tehát ilyen dolgok vannak, ezt nem is akarom részletezni. Ezért ez nálunk egyelőre nincs, ez a kategória, és hát a elhatározás az, hogy legyen. És hát ez volt abból indultunk ki, hogy legyen egy indító, nem versenyez, egy összejövetel, egy találkozó.
2: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life Egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Poszpisil Pétert, a Kántor Kupa egyik szervezőjét hallják.
4: Családias légkör az megvan, itt nem csak versenyzünk egymással, hanem ha valaki lát a másik versenyzőnél egy olyan technikát, amit ő még nem tudott elsajátítani. Nagyon jó beszélgetések, barátságok alakulnak ki szakmai szinten, illetve emberi szinten is. 17 nevezőnk van, haladó és kezdő kategóriában összesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország egész területéről vannak versenyzőink, vannak a környékbeli kutyások, akik itt akár a mi kutyaiskolánkban, akár itt a Happy Dog Life kutyaiskolában tréningeznek, őrzővédő tréningeken, de jöttek Tatabánya környékéről, Gödöllő, tehát eléggé széles a paletta. Igazából én azt gondolom, aki fanatikus kutyás és elhivatott kutyás, az a világ végére elmegy egy jó versenyre.
2: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza Suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlketési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re vertek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Hello, jó reggelt mindenkinek! Óriási tapsot nektek, hogy kellő erővel és energiával tudjátok elkezdeni ezt a hetet, mert hogy hétfő van, 6 óra múlt, és itt vagyunk veletek, támogatunk benneteket a Megafon mikrofonjánál. Oli Csek Ádámot halljátok, Karva és Sanyival is tudunk egyet beszélni, mert hogy ő is itt van, jó reggelt! Hello!
6: Mit egyet, jó reggelt kívánok, sziasztok, és szép hetet mindenkinek, de hogy egyet beszélünk, egészen 10 óráig itt leszünk veletek a 91-90.
5: Ha nem leszel rossz, ha meg rossz teszel, akkor meg letiltalak ennyi.
6: Ja, lehúzod a potlisz,
5: kész, semmi. Ez semmi, ez csak egy tolvonás, és kész, Sanyikám. Na, jó van. Hát tudom, milyen hírt hallottam a múltkor, hogy Angliában egy vak férfi magasítvány nélkül részegen nevezett valami 120 mérföldet egy autópályán. Na, hoppá, mit hoppá, neked? Mit neked?
6: Bármikor
5: figyelj, mit neked? Persze, ez 3 percig keringesz a homokdűnéken. Ez a rock'n'roll, érted?
6: 3 percig keringesz a homokdűnéken.
5: Ez a rock'n'roll, nekiindulsz, érted? De nem tudom, én kimész gyáron az M0-ásra, vagy itt Pesterzsébeten, kipattansz, az tolod 2 órát. A forgalomban, egyedül.
6: Bármikor levezetik gyarmatig is az M2-ben.
5: Egyedül, érted?
6: De azt mondom, most utána meg rendőrségügy, Isten, mert...
5: Egyébként nézzük, hogy kapott, tehát szerintem valami egy, nem, valami kevesebb, mint egy év, de kapott börtönbüntet, le kell neki ülnie.
6: Na, hát tehát hova mennék? Isten, ments börtönbüntet.
5: Na jól van.
6: Nézzük, hogy kik a névnaposok szeptember 28-án hétfőn. Például a Bernád, aztán a Vencel Bernát is van, Isméria, Justina, Pelbárt és Szelim, illetve Velek. Ma van a tűzszerészek napja.
5: Hát azért ez kemény.
6: Hát azért most
5: az kemény meló lehet.
6: Bőven, amikor apadt a Duna nagyon.
5: Igen, hogyne. Itt is, amikor nékünkön is találtok, az egy jó párat, igen. Na, jól van.
6: Oké. Köszönjük is a munkáinkat.
5: Abszolút, és akkor nézzük, hogy mire fogunk ma foglalkozni. Hát egyrészt hívjuk majd... Igen, Kismaros polgármesterét, Neubauer Rudolfot, vele azért beszélgetünk, mert október 5-én lesz egy lakossági fórum, ami az árvízvédelemmel kapcsolatos. Egy kicsit dumálgatunk arról, hogy mit akarnak csinálni ezzel. Oké, hogy nyilván, na most asszály volt meg minden, de azért ugye a két szélsőség az jellemző, nem kell nagyon messzire mennünk az időben, hogy itt azért tényleg erről tudjunk beszélni, úgyhogy egyrészt a Rudi lesz a vendégünk, és hívjuk majd Lévárdi Beát is, aki a Balassagyarmati Zeneiskolának az igazgatónője, mert hogy papírgyűjtést indítottak el. Régi idők emlékeit hozza fel egyébként, nem tudom, neked voltak ilyenek, majd beszélünk róla. És azért indítják el ezt, mert hogy akarnak egy szabadtéri színpadot csinálni a zenéskolának a kis udvarába. Úgyhogy rengeteg terv van a be a fejében, úgyhogy erről majd beszélgetünk, és hát buzdítunk majd benneteket arra, hogy segítsétek papírgyűjtéssel, hogy megvalósuljon ez a színpad. Na, majd beszélgetünk egy picit róla. Úgyhogy így állunk össze ma. Jó, és indulunk is, úgyhogy kellemes ébredést, reggelizetek, készülődjetek.
6: Én már kávézom.
5: Nagyon jó vagy, mi pedig ugye itt vagyunk veletek.

Ha hétfő, akkor 70-es évek, kedves hallgatók, és egy picit csúsztatok, de belefér, mert hogy a nóta, amiről beszélgetünk majd az előadóban, az inkább a 60-as évek, de például az említett, vagy az említésre kerülő, bemutatásra kerülő dal, azt például feldolgozta egyébként John Lennon is. Ez nem más, mint a Stand By Me, Ben King-től, mert hogy a mai napon született ez a remek ember, úgyhogy belehallgatunk a nótába, és jön egy-két érdekesség.

0: de szép ez, mi?
1: Isteni, én nagyon szeretem ezt a dalt, de ehhez is fel kellett nőnöm, mint a Barbara Streisand Szerelmes asszony című dalához.
0: Oh, igen.
1: Meg kellett értenem, meg kellett élnem, át kellett élnem ezt a dalt is, és bármikor most már hallom, mindig könyvvel állod.
0: Csodálatos. Na, nagyon sokan feldolgozták, és ugye hétfőkor 70-es évek kiemeljük azt, hogy például John Lennon 75-ben, aki Ben E. Kinghez hasonlóan óriási slágert csinált belőle a szóló korszakába. Na, igen, egy gospel zsoltárból Charles Albert Tindy által írt Lord Stand By Me-ből merített ihletet, tehát nem a semmiből született. A szöveget és a dallamot az 54. zsoltár sora is inspirálták. Ezért nem félünk, ha megrendül is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. A nótát egyébként Ben E. King korábbi együttesének, a Driftersnek írta, amikor megmutatta nekik és a menedzserüknek, a menedzser közölte, hogy a dal nem annyira jó, és nem kell. Aztán, amikor ugye Ben E. King szóló karrierbe kezdett, akkor megkérdezték még tőle, hogy van-e valami anyaga a stúdióban, mondta, hogy igen, ekkor elővette a dalt, és innentől kezdve ez már zenetörténelem.

Ugye nagyon fontos dolog van egy ilyen nótán, hogyha meghallod, mi az első, amikor egyből beugrik azt, hogy a Stand By Me, hát az nem más, ugye, mint a basszus menete az egésznek. Igen, ugye ezt Stewie Sharp, gitáros és Mike Stoller, producer zongorista csiszolta készre, és ugye a felvételen meg Lou McCall az, aki ezt feljátszotta. A felvétel ritmus szektorjában használta ilyen jellegzetes kaparó hangot, egy ilyen latin-amerikai kis ütőhangszer adja, ami egy kis különleges textúrát kölcsönöz a dalnak, tehát amennyire egyszerű, annyira ki van találva a történet. És ami fontos, hogy ugye 15-ben az amerikai kongresszusi könyvtár, 2015-ben beválasztja a National Recording Registry-be, vagyis a Nemzeti Hangarchívumba, úgyhogy ez egy fontos lépés volt.

stand by me. Csodás ez a dal, úgyhogy tessék az hallgatni. Igen, Drifters-t is, Ben A. King-et is. Mai nap az legyen ez. Jó gyerekek, ez a mai házi feladat.

0: Megemlékezéses rovatunk van most, mert ugye mai napot illetően sokan hunytak el ma ilyen ismert emberek, Sanyikám. Tehát most nem születésnapos blokkunk van, hanem inkább ilyen megemlékezős maradjunk. Annyiban, hogy megfagytak a hidegben. Azt mondta. Igen, biztos vagyok benne. Ja. Na jó van, de hát minden ezt emelkedett hangulatban fogjuk megtenni. Na 1787, ami fontos, hogy a mai napon megszületik az amerikai alkotmány. Igen, ezt beadták a 28-án ratifikálásra, és aztán ettől kezdve a ma is érvényben lévő legrégibb írott alaptörvényt, aztán június 21-én léptetik majd igen, életbe. Az Angliától elszakadt 12 volt észak-amerikai gyarmat konföderációját kimondó törvény a világ akkori leghaladóbb intézményrendszerét hozta létre, úgyhogy ki lett ez azért annó találva, maradjunk annyiban. Na, aztán ma örült Alexander Fleming, mert hogy felfedezte a penicillin antibiotikus hatását. Ugye ezt is gombák, petricsésze véletlenül ott hagyta, és aztán igen, ezek a véletlenek, ezek mindig ilyenek. Aztán, igen, ahogy mondtam, azért egy-két híres szülöttünk elhunyt a mai napon. Egyrészt Miles Davis, a világ egyik legjobb trombitása hunyt el 91-ben. És Gertrud királyné is, 1213-ban, mert hogy második András király feleségét meggyilkolták az összeesküvők. Tudod, Péter Ispán, meg Kacsics Nembeli Simon, meg ennek megvan a története. Aztán elhunyt ma Herman Melville, amerikai író, ő volt az, aki a Moby Dicket írta, és meg kell még emlékeznünk Louis Pasteurről is, aki ugye francia kémikus volt, és mikrobiológus. Így van, Sanyikám, hát ha nem is pontosan a tej, de ugye a pasztörizálás, mint olyan, nem csak a tejnél szokták ezt használni, hanem sok minden másnál is egyébként, de főleg az ember onnan is a tejnél volt az igazi tesztje. Igen. Na, jó van, nézzük meg egy régi Nógrádot akkor.
1: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985-ben vagyunk, és egy szeptember 28-ai. Nógrádban előttünk a falu végek egykor, és ma egy viszonylag nagy cikk az, amit ezen a napon 85-ben felhozott egyébként a Nógrád. Egy hosszabb összeállítás, elmélkedés, már-már egyébként ilyen szubjektív rácsodálkozás arra, hogy hogyan és miképpen alakultak a falu végek egyébként, például Balassagyarmat környékén. Képriportok is vannak, valaki azt írja, vagy igen, az egyik kép alá az van írva, hogy a palos stílusú házacska melletti új épület már magasodik, van mit csodálni Magyar Nándorban, az egykori falu végen megépülnek az új társasházak, aztán Bérces Mihály kezem munkáját dicsérik a Magyar Nándori társasházak, tehát ugye itt arról szól a történet, arról szól a fáma, hogy eltűnnek a régi klasszikus falu végek, és ugye megjönnek az új építésű házak. Csupán csak a város Balassagyarmat környékén keresve rég volt, és mai faluvégeket megállunk egy kis időre a szügyi lankákon. Valóságos új falurészek épültek itt, és épülnek tovább ma is. Talán a megye falvai közül a szügyi az egyik legékesebb példája annak, hogy hova tűntek az évtizedes gazdagodás nyomán a régi, talán csak a költő, alkotó fantáziájában létező kurta kocsmás faluvégek. Tehát ez az időszak az, amikor Gyarmat környékén ezek a falvak, ezek így megszűntek klasszikus falvaknak lenni, és jöttek ugye a emeletes házacskák is hasonlók, te erre emlékszel, mikor... Igen, mikor Honton az ilyen dolgok beindultak, arra emlékszel, Sanyikám?
2: A 90-es években voltak, hogy épültek ilyen emeletes házak, ilyen kétszintesek, tudod? És az olyan idegen volt, olyan furcsa volt, hogy nem a szokásos kádárkocka, hanem a szokásos régi hosszú parasztházak.
0: Azaz, erről szól a cikkünk, igen.
2: És olyan, nem tudom, bocsánat, olyan idegen volt, tudod? Tehát olyan, persze, modern, jó, meg minden, de amit mondtam itt az elején, hogy érezted, hogy egy kicsit úgy elvárosiasodott. Csak azt nem értem, hogy miért, hiszen az ember a régi dolgokra vágyik, és látod, most is azt keressük, és akkor más volt a hangulat, más volt az élet. Persze, nyilván fejlődik a világ, és kell, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így a helyén
0: egyébként
2: van.
0: Egyébként tök jó, hogy végén gyorsan zárásként hallgatódnak is, hogy miket emel ki a cikk, ugye egyrészt azt, hogy őrhalom, Hegedűs József tanácselnök az ifjúság úti bejáráson, ahol a műemléki kápolnán túl épültek az új lakások. Tehát ugye megvan a műemléki kápolna, ugye a 22-es mellett, és ugye, hogyha derengnek, akkor ugye ott én nagyobb házakat építettek már. Ezt emeli ki például, aztán azt, hogy Szügyben a Szandai Csordás István alapít szép otthont, és mutatja azt, hogy egy nagy ház épül. Bérces Mihály kezemunkáját dicséri egy magyar nándori családi ház. Vagy kiemelik például, ugye Magyar Nándorban az egykori falu véget, ahol már egyébként itt ezeket a milyen ilyen norvég típusú házacskák is épülnek már, tehát hogy ezek eltűnnek, és erről szól a cikk, hogy ez már itt a 80-as években ez már elindult. Hát ez volt, Sanyikám, ez volt a trend, ez volt a változás szele akár is.
2: És ide jutottunk.
0: És ezt egyébként mind a mai napig lehet látni, tehát érdekes, hogy ezzel hogyan foglalkoztak annó akkoriban. Na, jól van, a zenékkel megyünk tovább, maradjatok velünk!

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony terenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálni. Állatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
4: Időjárás.
5: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsor
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
7: Elmúlt 7-3 perccel, sziasztok, szép hétfő reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk a startmenünket, pontosabban az első témát hozzuk, és belecsapunk most már tényleg a lecsóba a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok továbbra is, Karvaj Sanyival megyünk előre, ahogy kell, mint egy faltörőkos, ugye Sándorom?
8: Így van, jó reggelt kívánok mindenkinek, szeptember 28-a hétfő van. Derűs hetet és kitartást mindenkinek. A Viber számunk, ami ingyenes, 0635662262. Ha üzennétek nekünk, 0635957957. Jönnek a mágaslágerek, és már is érkezik az óra első témája. Tartsatok velünk!

0: Szép reggelt mindenkinek, szevasztok, utakon óvatosan, jó? És közben hallgassatok minket, mert egy fontos téma jön, balassagyarmati témával fogunk most foglalkozni. Egy pár nappal ezelőtt jött elő, számomra egy érdekes felhívás a közösségi oldalon, a Facebookon, tehát tényleg egyébként, nem lenne ez a munkám, én letiltelem a Facebookot egyébként, de ilyen szempontból a Facebook jó, hogy így jönnek elém a témák alapvetően, bár annak még jobban örülnék, hogy a telefonon fölhívnának, hogy ez van. De mindegy, hát ez a dolgunk, hogy akkor itt kutassuk azt, hogy miről tudunk beszélni, és hát egy papírgyűjtésről tudunk beszélni ebben az órában. Ami, hát nem egy nagy truváj, ha belegondolunk, ugye? Mert hogy a papírgyűjtés az manapság már az
1: kiment a divatból.
0: Hát a szó szerint azt már nem gyűjti, tehát ilyen klasszikus módon ugye senki. Tudod? Tehát gondolom én. Mert hogy ugye régen emlékszem rá, én is pont, nem is olyan régen Gere Józsival is erről beszélgettünk az egyik reggeli újságcikk kapcsán, hogy hát egyszerűen mentünk a zene, vagy az iskolától, elindultál, végigmentél a lakásokon, becsöngettél, van-e papír, vitted, és akkor gyűjtötted, verseny volt, leadtad, és kész, ennyi. Ugye? Tehát, hogy ilyen volt régen. Te voltál ilyen papírgyűjtésben, Sanyika, iskolával?
1: Persze, hogy ne. Hát meg vittük be mi is otthonról is, meg becsöngettünk a szomszédba is, és gyűjtöttük is. Meg emlékszem, a tesóm még honton is igazából, gyűjtötték a papírt, össze volt kötegelve, és akkor le kellett adni, és abból volt osztálypénz, meg abból volt kirándulás nekik.
0: Wow! Igen? Na, azért mondom, hogy azért ennek volt régen volt egy nagy esemény, viszont most már nincsen ez, hát nyilván ugye szelektív van, minden van, hasonlók, viszont még ezt lehet gyűjteni, ezt a papírt úgy, hogy viszed oda, és akkor azért ugye kapsz pénzt, és akkor azt, hogy leadod, akkor azért mit tudom, megtelik egy konténer. Úgyhogy erre hívjuk fel most a balassagyarmatiak figyelmét. Jó, hogyha most van otthon papír, vagy karton, vagy ilyesmik, akkor ezt most kivételesen ne a ház elé tegyétek, meg be a szelektív kukátokba, hanem azt vigyétek el majd a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskolába. Tehát,
1: nem is tudom, hogy miért szűnt meg egyébként ez a papírgyűjtés.
0: Azért, mert elmennek érte házhoz a szolgáltatók. Sanyika, ezért. Tehát van még kérdés? Tehát, hogy
1: van, mert mi? Akkor volt ösztönző erő, meg mit tudom most oda kidobni, mert akkor
0: milyen ösztönző?
1: Hát mert belőszönözte a gyerekeket, hogy akkor tényleg összekötötték, összegyűjtötték, és akkor mondjuk el tudtak menni, kirándulni.
0: Ja, hát nem tudom most azért, hogyan is miképpen kapsz pénzt, de most érted, ezek az idők már elmúltak. Tehát jön a szolgáltatós, elviszi ugyanerő szépen, hogy csillag megy az égen. Ennyi a történet. Viszont lehet gyűjteni, és október 12-től november 6-áig akkor majd a zenéskolába vigyétek a papírt, mert hogy a zenéskolának az alapítványa, a ProMusica Balassagyarmat Alapítvány azért szervez papírgyűjtést a zenéskolás gyermekek számára, pontosabban az ő számukra készülő nyári szabadtéri színpad elkészít támogatására. Tehát szabadtéri színpadot akarnak csinálni a zenéskolába, és ezért indul a papírgyűjtés. Ezekről a dolgokról beszélgettük mindjárt Lévárdi Beáta igazgatónővel.

0: ugye?
1: Hát nem, abszolút nem. Pedig ez azért úgy összehozta az embereket, a gyerekeket, a felnőtteket is. Emlékszem, hogy Pesten is anyukáméknál ott Zuglóban, hogy mentek a felnőttek a gyerekekkel, becsöngettek, ja, és tudod, a szülő elnézést kér, ne haragudjon, de az osztálynak gyűjtünk papírokat, meg mit, és akkor közben megálltak az emberek, beszélgettek, jaj, gyertek be egy kávéra, meg mit, persze attól a gyerek megkapta ugyanúgy a papírokat, tudod, a fölösleges újságokat, már voltak ezek az akciós újságok, meg mit tudom én, megkapta a gyerek, de azért gyertek be egy kávéra, hogy vagytok, mit, betettek új trabantotok van, meg mit tudom, mit tudom, és úgy beszélgettek az emberek, úgy most meglátod, alig köszönnek egymást.
2: Ja, Istenem, és ez pont azért van, mert már nincsen papírgyűjtés együtt.
0: Ez is.
2: Tudjátok, kedves hallgatók, ez a mai napnak a tanulságikem. Na, de akár össze lehet majd jönni szépen ezeknek az alkalmakon, mert hogy igen, én is azért egy picit felcsillant a szemem, vagy mondjam, megakadt rajta a szemem, hogy akkor papírgyűjtés szerveznek, viszont fontos céllal, ugye a balassagyarmati témánk van, és ugye a ProMusica Balassagyarmat Alapítvány szervezi a papírgyűjtést, ugye ez a zeneiskolának az alapítványa, és a felhívásban azt lehet olvasni, hogy a zeneiskolás gyermekek számára készülő nyári szabadtéri színpad elkészítésének támogatására. És akkor mondtam azt, hogy micsoda? Szabadtéri színpadot akarnak a zeneiskolában jövőre. Hát ez hogy? Ez mint is különben is. Úgyhogy ezzel foglalkozom, mert tudom azt, hogy nagyon sok zeneiskolás szülő van, rengeteg gyerek van, nem is olyan régen beszélgettünk, hogy beszélgettem Léva Árdébe a igazgatónővel, hogy ilyen, nem tudom én, 500 környéki, 400 fölötti, tehát ott tényleg sok gyerkőcről van szó, sok zeneiskolás szülőről is van szó, úgyhogy egy picit beszélgetünk erről a papírgyűjtésről, meg erről a színpadról, mert hát ez azért egy fejlesztés, ami azért egy tök jó dolog lesz. Igen. Meg azért ez, hogyha akkor szabadtéri színpad, akkor ez hozza magával azt, hogy akkor itt aztán szabadtéri koncertek a zeneiskolában jövő nyáron, ugye ezek a kérdések kapásból felmerülhetnek. Úgyhogy Lévárdi Beáta igazgatónő itt van a vonalban. Szia Bea, jó reggelt!
3: Szerbusztok, szia Ádám, köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
2: Szia!
3: Igen, na, jól olvastátok.
2: Kezdjük akkor bele, tényleg
3: igen,
2: is.
3: Egy papír,
2: igen, mondod, ott a papírgyűjtés szerveztek.
3: Igen, egy papírgyűjtési akció indult el az iskolánkban. Az ötlet onnan jött, hogy hallottam, hogy Széchenyben vannak olyan iskolák, ahol konténereket kapnak, a gyerekek összeszedik a papírt, és akkor ennek fejében tehát leadják a papírt igazából a konténerekkel, és ezért pénzt kaphat az iskola. Felcsillant a szemem, és arra gondoltam, hogy ezt a zeneiskolában is meg lehetne csinálni, hiszen nem is olyan rég vettem át az iskola vezetését. Teljes takarítást hajtottunk végre a 37 kollégámmal, és rengeteg papír felgyűlt az iskolában, fölösleges, régi újságok, papírok, nagyon nagy mennyiségben, és ekkor is jött ez az ötlet, hogy mi lenne, azt mi leadnánk, és azért még pénzt is kaphatna az iskola, hiszen hova tudnánk ennyi papírt elhelyezni.
2: Tök jó.
3: És aztán megláttam az iskolának az udvarát, amely le van betonozva félig, és arra gondoltam, hogy mobil színpadaink is vannak, mi lenne, hogyha egy fedett részt hoznánk létre, egy tetővel, és akkor nyaranként, illetve tavasztól egészen őszig a gyerekek ott játszhatnának hangszereken, akár színjelőadások, akár jazzkoncertek, tehát egészen tovább megyek odaig, hogy Balassagyarmat kulturális illetének egyik színhelye is lehetne.
2: Tök jó.
3: Nem túl nagy a hely, de arra kitűnően alkalmas, hogy egy zenekar vagy egy kis előadás megvalósulhasson, esetleg egy-egy beszélgetés, vagy egy kulturális rendezvény, kis asztalokkal, székekkel körülölelve, lampionokkal feldíszítve, tehát valami hiánypótló, közösségépítő tevékenységet szeretném létrehozni az iskolában, nagyon amire felbozdult aztán nagyon sok kollega.
2: Igen, tehát hogy ez egy nyerő ötlet volt? Tehát hogy mondták azt, hogy akkor wow, ebben akkor csapjunk bele?
3: Igen, hát az az igazság, hogy nekem mindig extrém ötleteim szoktak lenni, ezzel dologban a kórus ügyeimben is, ami néha úgy tűnik, mintha megvalósíthatatlan lenne. Aztán addig álmodozom, és annyira törtető vagy, hogy is mondjam, ilyen konok vagyok ebben, hogy meg szoktam valósítani. És akkor most is úgy éreztem, hogy ezt elkezdtem egy lelkesedéssel mondani a kollégáknak, és egyre többen csatlakoztak ehhez. Tehát már jelenleg is elindult a papírgyűjtés, tudjátok róla. Van egy tantermünk, ami már tele van papírral.
2: Az igen.
3: Tehát ez azt jelenti, és akkor még el sem kezdődött az akció, de már a gyerekeket is buzdítjuk arra, a szülőket, hogy ha akarnak egy jó kis tavaszi, nyári, őszi sorozatot, ahol a gyerekeik felléphetnek, előadások lehetnének, akkor hozzák a papírt, mert ha mindenkit

0: csak egy kis papírtömeggel hozzájárul ehhez az eseményhez, vagy ehhez a támogatáshoz, akkor ebből tényleg egy óriási dolgot tudnánk alkotni. Ráadásul a színpadunk az egy mobil, tehát azt nyugodtan télen be tudjuk vinni a raktárunkban, tehát semmi nem fog tönkre menni. Uh-huh. Arról nem is beszélve, hogy olyan funkciót is ellátna ez a tetőtér, vagy hát hogy mondjam, ez ilyen tetővel fedett rész, aha, ahol a gyerekek a főiskolából, tehát a központi intézményünkből át tudnak majd menni a rajzterembe úgy, hogy nem fognak megállni, nem fognak elesni a húban.
1: Mert ugye ezt tudom, azt ugye, hogy ahogy rémlik, ugye, hogy akkor ott a galériába, hogyha kimegyünk, akkor ugye onnantól kezdve tudunk átmenni a rajzterembe, és azért ott, igen, ott azért, ha fedés nincs, akkor ott azért lehet, hogy még kicsit meg tudnak ázni, hogyha esik az eső. Akkor ilyen funkciót is szánsz neki?
0: Igen, baleset veszélyt is szeretnénk elhárítani, jó, hogy a gyerekek ne esőn és hón keresztül menjenek át a másik terembe, hanem bizony egy fedett részen, ahol nem fognak elesni. És akkor még a másik, harmadik funkció,
1: igen,
0: tehát az, hogy a kukatárolónk sincs megoldva, illetve van most egy idegenes, tehát hogy azokat is oda el tudjuk helyezni. Tehát nagyon sok mindenre ki tudjuk majd ezt használni, ezt a belső teret. Az anyagköltséget, hogyha össze tudjuk adni is, és létrejönhet a támogatás, több szülő felajánlotta, hogy mint ásként, vagy mesterként, kőművesként segít a feld a megrakásában, vagy a létrehozásában ennek a kis színpadnak. Tehát igazából minden adott, de tovább megyek, lesz egy jótékonysági koncertünk november 28-án szombaton, amikor szintén erre gyűjtjük a pénzt, és akkor ha a kettő összeadódik, akkor talán létre tud jönni majd ez a különleges építmény.
1: Szuper, akkor tök jó az ötlet. Akkor ahogy látom a felhívásban is, a konténer, ami jön majd az október 12-től lesz aktív, Bea?
0: Rá egy hétre lesz aktív, de elkezdjük előre gyűjteni, mert ja, amikor már jön a konténer, ott rögtön pakolni kell.
1: Aha, akkor el, akkor
0: október 12-től.
1: És akkor azt bevisszük,
0: már most is lehet hozni a papírokat.
1: És akkor azt akartam kérdezni, hogy ennek az egésznek a menete az, hogy ez, hogy akkor bemegyek, becsöngetek, és akkor leadom a portán, csak hogy akkor a szülők is tudják, hogy ennek mi legyen a módja, vagy hogy tudják eljutatni hozzátok.
0: Így van. Meg van bízva a portaszolgálatunk, hogy bárki hoz papírokat, akkor azt a portál le tudja adni, ő pedig elhelyezi a megfelelő helyre, és amikor megérkezik a konténer, annyi, hogy csupán átrakjuk, és akkor még rakunk hozzá.
1: Okay.
0: Hiszen ez tiszta. Reményeink szerint óriási mennyiség lesz, és olyan ígéretet is kaptunk, hogyha egy konténer kevés lesz, akkor több konténert is tudnak nekünk szállítani, tehát a cél a pénznek a megléte, az a csillagos határ.
1: Igen, akkor legyen akkor több száz konténer, amire szükségünk lesz még ezekben a napokban. Jó van, igazgatónő, akkor figyelünk rátok. Mond, igen.
0: Még egy dolog, hogy mondtad, hogy 500 körül van a növendékünk száma. Ezt helyesbíteni szeretném, mert olyan rendkívüli invázió indult meg az iskolánk irányában, hogy jelenleg 636 diákunk van.
1: Köszönöm. Jó, igen, múltkor, mikor beszélünk, akkor még ugye számolás alatt volt a történet, ahogy emlékszem, és akkor még úgy tudtunk beszélni. Jó, akkor már több mint 600. Nagyon jók vagytok.
0: Igen. És úgy gondolom egyébként, hogy ez létrejönne, ez a kis színpad,
1: igen,
0: akkor ez egy hiánypótló funkciót is betölthetne, hiszen Balassagyarmaton már nincsenek nosztalgiabálok, nincsenek olyan rendezvények, illetve vannak olyan rendezvények, amik mostanában úgy elmaradtak, és arra ez kitűnő alkalom lenne. Egy kitűnő hely és egy kitűnő lehetőség, hogy ez itt megvalósulhasson.
1: Abszolút. Ja, jó, hogy van, akkor búzítjuk a hallgatókat, meg a városban élőket, meg a környébeléket is, hogy akkor jöjjenek, és akkor a zenéskolába. Jó? Jöjjön a papír, jó, a papír, és akkor minél hamarabb beszéljön a pénz erre a kis színpados megoldásra. Figyelünk rátok igazgatónő, és akkor beszélünk, hogy mennyi jött össze majd. Jó?
0: Jó.
1: Köszönjük szépen. Minden jó. Szia. Na, jó? Tehát tessék vinni már most is lehet, de aztán majd jön a konténer, és a lényeg az, hogy egyébként a papírgyűjtés október 12 és november 6 között van meghirdetve, de ahogy mondta az igazgatónő, már most is várja. Ugye, Sanyikám, ha gyerünk, hozd le Pest Erzsébetről a papírt, légy szíves. Jó?
2: Hagyjál már, ne cipeltessél.
1: Ne, legyél támogató jelleggel a bájékra, a kisgyerekekre, kis paganinikre, hogy akkor jövőre ki tudjanak menni és a szabadban játszani. Ez egy teljesen más érzés egyébként, szabadtéri színpadon.
2: Szerintem van épp elég papír Nógrád megyében.
1: Jó,
2: köszönöm,
1: ennyi volt. Jó, akkor Karvason ide be nem száll be, viszont ti szálljátok bele mindenképpen, úgyhogy segítsétek a zenéskorát, hogy ez a koncertes kis helyszín, ez jövőre összejöjjön.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modell építés alapjait. A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény hívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálni állatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
5: Időjárás.
4: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Gyűjtjük a papírt, drága hallgatók, a Balassagy Armati zenéskolások részére, pontosabban egy olyan kis szabadtéri színpadocska jöjjön össze ebből a pénzből, ami akár már ugye jövőre is meg tud épülni, és ezáltal a kicsitnek is egy új helyszín a zenélésre, meg egyfajta új pici kis kulturális tér is tud akár nyílni a város részére. Erről beszélgettünk az előbb Lévárdi Beátával, a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgató nőjével, úgyhogy gyűjtsünk papírt, Sanyi! Csapjunk neki! Légy szíves! Gyerünk!
1: Jó, én is küldök le.
0: Na, valamit, légy szíves!
1: Össze. Egyébként rengeteg papír volt, amikor költöztünk, nem győztem válogatni, meg
0: de mik voltak ezek?
1: Hát ilyen régi.
0: Újságok, meg ilyenek?
1: Újságok, persze. Hát jó, mondjuk most egy picit azért úgy csökken, tudod, ezek az akciós újságoknak a bedobálása, de azért még mindig van.
0: Aha.
1: Pár. És ez hétről hétre...
0: Reklámanyagokra gondolsz, meg ilyenek?
1: A reklámújságok, persze. Ezeket össze lehetne egyébként, meg össze is lehet, de hát Anitáik ott régen a pincébe lehordtuk, tudod?
0: Aha.
1: És iszonyú nagy mennyiséget. Aztán is vittük valami suliba egyébként, hogy nyáron. Úgy emlékszem, igen, autóval el is vittük valami iskolába, hogyha egyszer lesz papírgyűjtés. Mert mondtam, hogy mondom, ezzel mondom, hogy belerakjátok a szelektívbe, mondom, tele is lenne.
0: Hát igen, igen, abszolút. Úgyhogy legyen ez most egyébként, amit a Karvasonyi mondott, legyen ez most a célunk, jó, kedves szülők. És ugye október 12-től nyílik meg itt hivatalosan a plakát, szerint november 6-ig ez a gyűjtés, vagy akkor érkezik majd azokban a napokban a konténer, de már most is le lehet adni egyébként a papírt, és ahogy mondta a Bea, a cél az, hogy ezt a mobil színpadot, ami már a rendelkezésükre áll, azt egy kis fedéssel meg lehessen oldani, és akkor innentől kezdve lehet ez egy koncerthelyszín, nem csak a zenéskolások tudnak majd itt akár tavasztól őszig kis koncertet adni, hanem akár ilyen beszélgetés és miket is lehet majd szervezni, rendezni. Teljesen más érzés szabadtéren játszani, mint bent a zárt térben. Mondom én, mint könnyű zenész, idézőjelesen, de szerintem ez a klasszikus zenés zenére is szerintem vonatkozik, az, hogy más, hogy az bent vagy, koncertteremben vagy, nagyteremben vagy, és akkor ott, mit tudom, növendék hangverseny van, és akkor ott tapsolnak, meg más az, hogy kint vagy, mit tudom, megy le a nap, ég egy-két-három lampion, és akkor közben mondjuk zongorán eljátszol valamit ott, nem tudom én, Schubert-től, és akkor mindenki figyel, közben mit tudom, egy kis rozizgatás, meg vagy ilyesmi, és akkor össze van kötve a kellemes a hasznossal, mert hogy egyébként ismételten lesznek akár komoly zené klasszikus kis klubkoncertek, és mellette meg te is tudsz menni. Tehát ez egy jó dolog, abszolút, nem beszélve azokról a funkciókról, amik még pluszban hozzátevődnek, ugye, itt akár a baleset megelőzés, közlekedés biztonság, bármi kapcsán. Úgyhogy kedves anyukák, apukák, nagyszülők, zenéskolás csipet csapatok, gyűjtsetek, jó? És akkor ez jöjjön össze minél előbb. Október 12 és november 6, ugye a plakát szerint ez a hivatalos időszak, de már most is várják a papír adományokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Vadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, elvárásaikról és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíji jogosultságát is. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. Műre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
10: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
10: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a kettes főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
11: Nagyot szól.
14: Jó rádiózás kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és ugye aki reggel velünk volt, az tudhatja, hogy hát az volt a tervünk, hogy ebben az órában beszélgetünk Kismaros polgármesterével, Neubauer Rudolffal, akit azért hívtunk volna föl, mert október 5-én lakossági fórumot terveznek, mégpedig árvízvédelemmel kapcsolatban. Ami azért egy fontos téma lett volna, hogy egyáltalán milyen így koncepció van. Reméljük, hogy ezt fogjuk tudni pótolni, pláne azért is, mert mondjuk én is voltam annó, forgattam, amikor nem tudom, néhány utcán át ott volt a víz, és kijött a Duna. Tehát igaz, hogy most a Dunakanyarban is érezhető volt az asszály, meg a kétszeres hőkupola, de azért az árvíz is ott volt a szeren, tehát hogy azért egy fontos történet ez. Viszont a Rudit nem tudtuk elérni, úgyhogy ezt elcsomagoljuk, Sanyikám, jó, ilyen az élő varázs, élő adás varázsa. Elcsomagoljuk, és akkor máskor is lesz téma. Viszont
15: hát,
14: most
15: ha jó jövő héten az.
14: Igen. Viszont most hát tudunk azért beszélgetni az M2-ről, amiről majd még fogunk beszélni. Mégpedig azért itt egy-két érdekes dolog az elmúlt napokban felröppent azzal kapcsolatban, hogy akkor ez az M2-vel most akkor mi lesz? Lesz-e valami, vagy nem? Ugye? Gyakorlatilag ez egy év tizedeket meghatározó
15: kérdés. Arra gondolsz, hogy elterelés?
14: Így van. Tehát az M2-nek ugyan meghosszabbítása.
15: Hát valahogy úgy volt, ha jól emlékszem, hogy 28-ra ígérték ennek a befejezését, és a teljes átadását Parasa pusztáig, tehát magyarországi területen, de nyilván, hogy ez nem fog bekövetkezni.
14: Hát igen, 2030 volt, mert az előző magyar kormány ugye 2014-ben fogalmazta meg azt, hogy 2030-ra ezt meg kell építeni. Legalább a Rétságot elkerülő szakaszt, és akkor így termentesíteni ennek a városnak az életét. És ugye elkészült a kivitelezési terveről, sokszor beszélgettünk a rádióban, láttuk is, és mikor idén tavasszal Lázár János, aki akkor ugye az építés és közlekedési miniszter volt, Balassagyarmatra érkezett, akkor azt mondta, hogy jó ütemben halad az M2 jövője, mert hogy a kisajátítási eljárásoknál tartanak, vagyis a nyomvonalal érintett földterületek birtokosaival kell ugye megegyezni arról, hogy akkor mi legyenek a viszonyok.
15: És mi is beszéltünk.
14: Így van, és akkor ezt követően a kormánynak a döntés a pénzügyről, tehát hogy gyakorlatilag az egész történet ez így van, és egy ennyire előrehaladott projektről van szó, ezt mondta Lázár. Aztán pedig ugye a Tiszapárt részéről Molnár Zoltánt, akit egyébként egy pár nappal ezelőtt én hívtam, ő dobott egy SMS-t, hogy majd visszahív, de még mindig nem tudtam őt ugye elérni. Ő is kiállt ugye a kampányban az út fejlesztéséért, és ugye azért ez fontos a mi részünkről, hogy ő az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságának a tagja, és hát hogy azért ő tud majd lobbizni. Ugye ennek ellenére úgy tűnik most, hogy egy picit itt beállt a történet, mégpedig azért, mert hogy egy érdekes választ küldött a Beruházási és Közlekedési Minisztérium a 0.hu-nak, mert hogy ők érdeklődtek az M2 bővítését illetően, úgyhogy beszélünk majd erről mindjárt a megaslágerek után, mert azt követően egyébként még a Mi Hazánk szála is bekerült a képbe, úgyhogy pár dal, és egy picit az M2-ről meg a kettes útról beszélgetünk.

0: Az M2 és ami mögötte van, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát pontosabban az M2 meghosszabbításáról beszélgetünk, és ez van folyamatosan a közbeszédben, gyakorlatilag évek óta, évtizedek óta. Ugye ez hol kampánytéma, hol slágertéma, előjön, nem jön elő, ugye ez mindig kérdéses. Annyi biztos, hogy most, hogy aki a kettes főút mentén lakik, ugye gondolva itt a szendehelyiekre, a rétságiakra, a Borsos-Berényben, Nagyoroszliban élőkre, hát gyakorlatilag teljes pusztulat az, amit nekik ott még mindig el kell viselni. Emlékszem rá, hogy Astak Ignác polgármester úrral beszélgettünk annó, amikor Covid volt, ugye Szendehely első emberével, és mondta, hogy iszonyat, hogy amikor tudod, ilyen kiástiralmak voltak, meg hogy így ilyen izés, toppok, meg nem tudom, hogy aha, akkor így lehetett gyalogolni kettesen. Azt mondja, gyerekkorában volt ilyen utoljára, és hogy volt valami jó is a rosszban, hogy mennyire fellélegzett a falu, a község, hogy egyszerűen övék élet megint az út, és nem bübrögtek itt az autóknak, kamionnak, meg ilyenek. Na, igen, te is tapasztalt azért ezt fiatalkorod óta, ugye, hogy a kettes út azért igen, amikor te is jártál Hontról föl Pestre, azért már akkor is volt forgalom, ugye?
1: Hogyne, bőven, tehát iszonyatos forgalom volt, és most szerintem meg ötszöröződött azóta, mióta én már így nem járok minden nap.
0: Hogyne.
1: Most már 11 éve, és múltkoriban voltunk arra felé, meséltem neked, hogy Rétságon megálltunk fagyizni, és hogy egyszer egymás szavát nem lehetett érteni, mert annyi kamion, annyi autó jött, hogy valami elképesztő Rétságon, tudod? És hogy azt minden nap a rétságiaknak megélni, és igen, amit mondasz,
0: pláne, hogy ott zebra is lehet, és emlékszem rá, hogy a Luca Gyuri dobos kollégának a posztjét szoktam látni, amikor jön haza, és mindig pont akkor kifogja a csúcsot, és gyakorlatilag a Diósennel elágazásnál áll az autó, mert hogy annyira megfogja ott bent a forgalmat a zebra is, meg a lámpa is, meg minden teljes halál egyébként ott akkor Rétság.
1: Hát meg annyi minden ígéret volt itt az M2 kapcsán is, a kettes út,
0: igen,
1: akkor Rétságon aluljáróról beszéltek, abból se lett semmi, tehát értem én, hogy kellenek tervek, meg azzal lehet...
0: Hát az persze, csak azt tudja, meg kéne csinálni a terveket. Igen. Ugye elvileg itt a legutóbbi adatok szerint, amit ugye a Magyar Közút szokott kiposztolni. Ugye 2024-ben ugye a szlovák-magyar-ország határnál lévő végpont, ugye Parassánál nagyjából átlagosan naponta 3039 járművet regisztrálnak a kettesen, míg a rétsági szakaszon ez már 11.886. És ugye ez folyamatosan növekszik is, és hát ugye nem, aki még azért, hogy mondjam, aki már akkor figyelt, az emlékeztetem, amikor 2001-ben egy volánnál elúlt sofőr hajtott bele a kamionnal a város központi busz megállóba.
1: Rétságon.
0: Így van.
1: Hát, az 2001-ben
0: igen, 92-vel belerongyolt, és meghalt a köten a helyszínen. 5-6,
1: szépen szálltak fel

0: jó ütemben halad a történet. Tehát ő abszolút pozitív volt, azt mondta, hogy akkor a kisajátítási eljárások tartanak, ahogy mondtuk az előbb is, tehát most próbálnak ugye a tulajdonosokkal, a földtulajdonosokkal összebindzsizni, hogy jó legyen, és utána megyeket lehet dönteni arról, hogy akkor pénzügyi terv. Aztán pedig ugye Molnár Zoltán, aki a Tisza párt képviselőjeként ugye akkor is kampányolt, és ő is mondta azt, hogy akkor kell ezzel foglalkozni, és ő egyébként most az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságának a tagja. Ugye ő is, hogy lobbizzon azért, és akkor induljon be. Ugyanakkor egy érdekes cikkre figyeltünk föl egy pár nappal ezelőtt, mégpedig a 0.hu-nak megküldött egy válaszlevelet a Közlekedési és Beruházási Minisztérium azzal kapcsolatban, hogy mi van akkor most az M2-vel, és az jött a levélbe, képzeljétek el, hogy már nem tartja annyira egyértelműnek a szaktárca ennek az M2-nek a bővítési ötletét.
1: Köszönjük.
0: A hírportál írása alapján ugye a kormányt érdekli az, hogy van-e értelme megépítetni legalább a rétságot elkerülő részt. Aprólékosan fogják átnézni, hogy amit a szakemberek készítettek korábban, tehát az előző kormány, tényleg szüksége van-e nekünk erre az M2-re. Azt írták, hogy ennek során megvizsgálják, hogy a beruházás társadalmilag, gazdaságilag indokolt-e, majd az eredmények alapján születhet döntés az egyes projektek priorizálásáról, illetve valóban indokolt műszaki tartalmáról. Igen. Hát
1: figyelj, azért ott Rétságon is vannak gyárak, a környékben is az áruszállítás felgyorsulhat, több munkahely jöhetne létre. Én azt gondolom, hogy mindenképp lenne értelme ennek, és mindenképpen ez jó lenne akár a megyének, akár az országnak is, és ott van a határ közelében is.
0: Tehát, hogy adja magát. Csak hogy ugye, ami érdekes az egészben, ugye, hogy akkor itt azt írták a NOL-nak a minisztériumból, ugye, hogy egyrészt most az az M2-nek a helyzete jelenleg, hogy megvizsgálják azt, hogy egyáltalán kell ez nekünk. És ugye azt is írják, hogy a gyorsforgalmi útnak a Vác és Hont, de Parasapuszta közötti teljes szakasza az jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A Rétsági elkerülő szakasznál rendelkezésre állnak az építési engedélyek, az engedélyezés, meg a kiviteli tervek is, és ugye a kisajátítási terveket is mondja, de konkrét lépésre még nem került sor. Tehát ugye a minisztérium elismeri azt, hogy amit mondott ugye egyébként a tavasszal a Lázár, hogy ez mind rendben van, és ez tényleg, ez így van, vagyis ez így oké, viszont akkor az a kérdés, hogy akkor most itt érted, akkor miért kell ezt átnézni, vagy felülbírálni, megvizsgálni, hogy ez most ez kell nekünk, ha ez már itt gyakorlatilag itt pacekban kész van. Ezért lóg a levegőben a sztori. Viszont ami érdekes volt, és hogy ebből azért itt le tudunk szűrni, vagy le lehet szűrni következtetéseket is, hogy akkor most egyrészt itt ugye a Baross Gábor programból is kimaradt a megye, tehát hogy ezt beszélgettük korábban is, hogy elakadt a történet, és akkor a vasútfejlesztési programban mi nem vagyunk benne, ad egy, most akkor az M2-t is most felülbírjárják, és csámcsognak rajta, holott egyébként ezek, amiket elmondtunk, és amikor az elmúlt években beszélgettünk, az tényleg már pacek és papíron van, tehát ezek így lógnak a levegőben, hogy akkor most mi van. Viszont egyébként érdekes lett a történet, mert hogy nem is olyan régen Szabad István, a Mi Hazánk politikusa, aki egyébként Bács Kiskun vármegyei országgyűlési képviselő, bedobta a témát a parlamentbe, érted? Alföldi gyerek. És ő módosító javaslatot nyújtott be a 2026 évi központi költségvetés módosításához. Az M2 autópálya csak Vácig készült el, ugyanakkor nagyon fontos lenne a magyar-szlovák határig megépíteni, mert hatalmas a kamionforgalom Szlovákia felé és onnan Magyarország felé. Ez az útvonal egy fontos nemzetközi közlekedési folyosó. Ezt mondta ez a Habsi. Tehát, hogy ez így jött így a földről, ez a Mi Hazánkos képviselő, ezt bedobta egyébként Dózs Dávidékkal közben együtt.
1: Teljesen igaza van.
0: És ugye azt szerepel az érvek között, hogy belföldi ingázás jelentősége, és még ha mi nem is tér ki részletesen arra, de a térségben ugye a lakók tudják azt, hogy számos Nógrádi jár Budapestre, tötöröm. Tehát, hogy érted, most akkor mi van? Mármint arra gondolok, hogy akkor a mieink azok itt annyira nem lobbiznak, vagy nem tudom.
1: Igen.
0: Miközben meg akkor itt egy alföldi
1: gyerek jön.
0: Betyárember, meg akkor ezt így betolja. Igen. Nem tudom.
1: Ő pedig érzi a fontosságát. Én

0: nem tudom, hogy tényleg a megyében lévő országgyűlési képviselők miért nem tudnak ezért tenni többet.
1: Hát akkor nem voltál itt, amikor beszélgettünk el, és akkor talán kaptunk egy kis szúrást is, hogy akkor miért nem tudom én szidjuk itt a képviselőket. Egyáltalán nem szidtuk is, és most is üzenem egyébként. Csak pont ez a lényeg, hogy akkor most összeállt minden. Kaptuk a választásnál, és ugye azt, hogy akkor a képviselők mondták azt, hogy akkor ez lesz, meg az lesz. És akkor jött a vasút kapcsán, mondtuk azt, hogy akkor a Baross Gáborból hogy nem kerültünk be. Az M2-t akkor most hogy felülvizsgálják, holott egyébként teljesen pacekul és jól áll a dolog, és el lehetne kezdeni ezt egyébként. És ugye azt kérdeztük, akkor hol áll meg a dolog, hol akad el? Elakad-e ott, hogy akkor a lobbyerő, elakad-e képviselőknél, elakad-e nem tudom én éppen akkor a civil csoportoknál, elakad-e a szakminisztériumban, a szaktárcában, elakad-e a döntő, tehát hol akad el a történet? És most miért vizsgálják meg azt, hogy akkor ezt a M2, ez nekünk jó-e vagy nem? Ugye, Sanyika? Azért ezek eléggé fontos kérdések szerintem. Úgyhogy terveink között szerepel, csak mi nem tudtuk egyébként elérni a Mi Hazánk képviselőjét se, Szabad Istvánt, meg ugye Molnár Zoltánnal is szeretnénk majd beszélni, úgyhogy ezeket majd próbáljuk itt behúzni, és akkor napokban azért ezekre a kérdésekre választ is fogunk majd várni.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és Vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, elvárásaikról és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálni. Állatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékműre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
2: Időjárás.
3: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
3: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a kettes főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Na, az M2 ügy, amit egyébként most itt felpottintottunk a hét elején, aztán akkor meglátjuk, hogy a következő napokban erről tudunk-e beszélni. Mit gondolsz, Anyika, erről? Ez egy ilyen megágyazó beszélgetés, maradjunk annyiban. Jó, ami szerintem hát ezt a hetünket így befolyásolni fogja. Na mondd!
1: Bevallom, férfiasan szomorú vagyok. Tehát én nagyon hittem és nagyon örültem, amikor ez az egész egyáltalán felmerült. És jó magam is tényleg tapasztaltam azt, hogy Récsángon és Orosziba, Berénybe mekkora forgalom van, Szendehelyen is, és tényleg egyre durvább a helyzet, egyre nehezebb elviselni, főleg az ott élő lakosoknak ezt a bődületes forgalmat. Gazdaságilag is jó, és tényleg azt mondom, hogy munkahelyeket tud teremteni.
0: Én nem innen mennék, ez már szerintem a másodlagos vagy harmadlagos prioritás. Nyilván jó, de nem. Tehát én mindig a récsiakra, meg az orosziakra gondolok, meg a borsos berényiekre, érted, hogy nem tudsz kimenni normálisan biciklizni a gyerekkel, meg a récsiakra, vagy azok, akik egyébként mennek dolgozni reggelente, és most megint előhozom a Luca Gyurinak, a posztját, hogy látom mindig, hogy napról napra ezt szokta írogatni, hogy akkor mindig ott vannak, és várnak hazafele Récságnál, és már megint írja, és már megint írja, és nekem is volt olyan, amikor hazafelé jöttem a reptérről, hogy pont kifogtam, és egyszerűen a jenei elágazástól meghaltál, és lassabb mentél csak. Tehát, hogy nekem ez az első, hogy ezért várják már az emberek ezt, és ahogy mondtuk az előbb, ugye azért lóg megint az levegőben minden, mert hogy én sem értem azt, hogy ez miért és hogyan van. Ahogy összegezzük az elhangzottakat, amiket erről beszélgettünk, ugye eddig ugye azt tudjuk, hogy ugye amit az előző kormány mondott az M2-vel kapcsolatban, hogy 2030-ig összeülhet itt legalább a récsági rész, az igaz, mert hogy ami engedélyek kellenek, azok megvannak, le van papírozva minden, már csak ugye itt a tulajdonosokkal kell beszélni, és kész, ennyi a történet, és mehetne ez már teljes gőzzel. Ennek ellenére a szaktárca azt mondta, hogy most egyetlen azon vizsgálódnak, hogy ez nekünk kell-e. Ezt nem értem. Hogy mi az, hogy kell-e. És mondom úgy, hogy akkor itt vannak azért olyan képviselők a kormányban, vagy a Nyugat-Nógrádban is, amik egyébként benne vannak például ezeknek a közlekedési bizottságokban is, és akkor lehetne lobbizni és tolni, mint az állat.
1: Miért nem tudnak ők harcolni ezért? Miért nem tudják elhitetni a kormánnyal, hogy milyen fontos szerepe van, és milyen jó? Látod, onnan a Mi Hazánk részről.
0: És az meg a másik, hogy akkor meg egy alföldi Mi Hazánkos, meg ez betolja a parlamentben volt, hogy akkor itt egy módosító javaslat, akkor gyakorlatilag meg kell csinálni ezt. Egyébként nem csak Nyugat-Nógrádi sztoriót mondta egyébként a Szabad István, hanem az M0-ásnak a folytatását is, tehát aki nyilván a hallgatók közül tudják azt, hogy azért tehát meg kellene már kerülni Budapestet úgy, hogy ne kelljen bemenni. Tehát a Szabadi az ugye kettő dobott be a múlt héten, az M2-nek a meghosszabbítását, illetve az M0-nak a befejezését, amiről szerintem még szintén beszélt a Lázár, hogy akkor Esztergom környékén meg itt meg kéne csinálni már azt az elkerülőt is, és be kéne már végig a körgyűrűt fejezni. Betolta, és akkor most egy másik szereplőként ő megjelenik, miközben a miénk meg most mi van? Tehát, hogy igen, ezek a kérdések azok, amelyek foglalkoztatnak minket is itt a szerkesztőségben, meg persze a hallgatókat is, benneteket is, úgyhogy azon vagyunk, hogy a héten ezekre a kérdésekre mi válaszokat tudunk kapni, úgyhogy folytatjuk majd az M2 témáját a következő startmenükben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
1: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
5: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modell építés alapjait. A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Göd internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény hívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
6: Időjárás.
5: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
6: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
8: Jó hallgatózás mindenkinek, szevasztok! Ezek voltak a híreink így 9 után, vagy 9 környékén, mi pedig most már a hírek után kullogunk tovább, és még egy óránk van. De már ilyenkor lelozulunk, ahogy szoktuk, ugye, Sanyikám? Mert hogy VBT jön mindjárt.
9: Persze, ő aztán elazít minket, meg el tud vinni. Egy picit a pihenés világába is. Nem mondom, hogy nem aludtam be egyszer, nem szunyokáltam.
8: Sanyika, te a Norbival is, meg velem is bealudtál élőadásba, hát hagyjál már. Tehát
9: ez például. Hát, mert sokat dolgozom. Persze, tudjátok, jó. Igen, na, igen. De mindegy, jönnek a megaslágerek, és jön Varga Bíró Tamás. Remélem, titeket fel fog ébreszteni.
8: Igen.

0: Kellemes rádiózást mindenkinek, bárkinek, bármi, akkor van egy Viber számunk, a 0635 66 22 62, erre lehet pötyögni bármit is, közben pedig Varga Bíró Tamás megjött. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is, minden minket hallgatónak. A neutron csillagok másodpercenként akár 716-szor is megpördülnek a tengelyük körül. Másodpercenként mondom. Uh-huh. 716-szor.
0: Most nem érzem azt, hogy ez a űr
1: ez nagyon behúzott
0: most, nagyon nézni.
1: Olyan sűrűek a neutron csillagok, hogy egy gyufás doboznyi darab belőlük körülbelül 3 milliárd tonnát nyomna. Egy gyufás. Érted, van egy gyufás dobozot, teszel bele, és már nem tudod hova vinni. Leszakad a föld. Nem a kezed, a föld szakad le. Érted? Másodpercenként 716-szor megfordulnak a sejt. Őrültek. Minek annyit? Ez már
0: kell.
1: Hova forognak
0: kell.
1: Ezek? Kik ezek te?
0: De az már akkor lehet, hogy nem is forgás. Ugye, hogyha valami
1: az már majdnem álló helyzet.
0: Majdnem álló helyzet.
1: Nem tudom, mennyiszer kell forogni másodpercenként ahhoz, hogy megállj.
0: Igen.
1: Ugye?
0: De lehet.
1: Az a parkinsonoknál, vagy a skizofrénia, nem tudom, már ki, parkinsonok remegnek, nem?
0: Igen.
1: Hogy azok, amikor van egy olyan része ez az éberkóma, hogy gyakorlatilag az is remeg, csak már annyira gyorsan, hogy már állni látszik. Tehát, hogy az is
0: igen.
1: Ilyen feszült, igen, csak már nagyon. És akkor úgy. Fú. Na, van ez a négybetűs bútoráruház. Hát sok négybetűs.
0: Sok négybetűs svéd fin van, de a kék sárga.
1: Igen.
0: Kék sárga húsgombócos.
1: Erről egy kék sárga húsgombócos effektus lett elnevezve, ez egy ilyen pszichológiai tünet. Az aránytalanul nagy érték, na és akkor várja, aránytalanul nagy értéket tulajdonítasz azoknak a dolgoknak, amelyeket részben magad alkottál. Ezért érződnek értékesebbnek a lapra szerelt bútorok az összeszerelés után.
0: Hagyjad már, érte biztos,
1: értékesebbnek,
0: hogy...
1: ha te rakod össze, vagy részben te rakod össze, onnantól kezdve a saját számodra értékesebbnek tűnik.
0: Szerintem férfi,
1: ha jól rakod össze,
0: férfi
1: ha nem.
0: Társaink nagy része az szerint, tehát a lakásban lévő ilyen bútorokat szívből gyűlölik.
1: Ez így van.
0: Szívből gyűlölik, hozzá leköpik, hozzá igen. Nem érnének,
1: de
0: baltával szednék az egészet, és
1: az
0: meg is ölné még azokat,
1: várjál.
0: Akik bedobozolták ezt, úgyhogy hiányzik de két fatipri, vagy facsavar, vagy nem tudom, és nincs hozzá szerszám,
1: de ez
0: és nem tudom.
1: Ez az összeszerelés előtti állapot.
0: Meg alatti.
1: Az összeszerelés alatti állapot is ez, de az összeszerelés után rád tör a nyugalom, ez a bizonyos effektus, ímé alkottam valamit.
0: Vagy azt mondod, ahogy ezt ugye magyarok szokták mondani, hogy igen, ezt már kifűlve, és akkor azt mondod, hogy a munka befejezett.
1: A munka befejezett, igen, és le van kakilva.
0: Ott, hát ahol van.
1: Igen. Vákumban a fény 300 000 km per szekundum sebességgel halad.
0: Ez stimmt. Ugye ebből jön ki a fénysebességnek, ugye
1: igen. Igen, gyémádba lépve ez 124 000 km per szekundumra csökken. Ráadásul a gyémánt törés mutatója rendkívül nagy, tehát ha egy brilliáns formájára csiszolják a gyémántot, és akkor a fény nem a kő alján távozik, hanem többszörös visszaverődés után a szemlélő irányába. És beléd csak, kész ott a fény.
0: Gyémánt fény és szemlélő.
1: Gyémánt. Én azt mondom, nagyon-nagyon jó az, hogy nem gyémántból van a levegő. Sokkal előbb ideér így a fény, mintha gyémántból lenne. Én azt mondom.
0: Igen. Ja, mindegy semmi.
1: Na de még egy gyémántos tény. A gyémánt szépen lassan grafittá alakul át. Tehát az eszméletlenül átejtett ember tényleg, aki gyémántgyűrűt vett a mennyasszonyának, az számoljon azzal,
0: Jó, mennyi? Hány emberöltő kell?
1: 20-30 millió éven belül az a gyémánt gyűrű, grafit gyűrű lesz, és legfeljebb,
0: ennyi?
1: Legfeljebb rajzolhat majd vele a béneje.
0: Igen.
1: A mindenségét neki. De fú, nagyon ezen fölidegeskedtem. Az emberek mindenkorban körülbelül napi egy órát töltenek utazással, a falusiak gyalogosaitól a modern ingázókig. Ezt Marketti állandójának nevezzük. A gyorsabb közlekedés egyszerűen hosszabb távolságokat jelent.
0: Mi?
1: Képzeld el?
0: Még egyszer a gyorsabb...
1: Most, várjál. Most innen gyarmatról mondjuk be tudsz menni Pestre dolgozni. Mondjuk legyen egy óra.
0: Oké. Okay.
1: Kocsira. Vagy Dunakeszire mondjuk.
0: Jó.
1: Nem hiszem, hogy Vácra. Régen mondjuk az egy óra kellett gyalog, hogy szekérrel, vagy útjárkába, háti kosárba dolgokat el tud hozni Őrhalomból gyarmatig. Vagy mondjuk Széchenytől gyarmatig, mert az Őrhalomból, okay. Nem, de mondjuk Széchenytől gyarmatig egy. De egy óra, Őrhalom gyarmat.
0: Elhiszem, jó.
1: Gyalog egy óra.
0: Jó.
1: Ugyanúgy, ahogy tehát nem változik semmi, ezért állandó, Marketti állandója. Ha jobb a tömegközlekedés, távolabb keresünk. De a jobb tömegközlekedés azt is jelenti, hogy ugyanannyi idő alatt időn belül

0: Ennyi mozdony robbant fel Balassagyarmaton 1901 óta, és nulla. És ez a szám, ez mindig nulla. De tessék szépen, az francia, tehát nem egy olyan, nincs olyan messze, a TGV-t valahogy ide vezetni.
1: Úgy érzed? Ez itt,
0: én úgy érzem, ez egy működő lenne. Én úgy gondolom, hogy ráfér most már a patvarciakra, hogy 5 másodperc alatt hozzák. Érted? Felszáll Gyarmaton a állomáson, és ott van, és leszáll, és kész. Mintha csak teleportálna.
1: Igen.
0: Na tessék. Egy terepkísérletben szoktak ilyen terepkísérleteket végezni mindenféle olyan kutatók, akik éppen nem tudnak mit kezdeni saját magukkal, vagy a kutatásra elnyert pénz összegével. Ilyen terepkísérlet volt ez is. Terepkísérletben megfigyelték, hogy egy 39 dolláros ruha fogy jobban, mint egy ugyanúgy kinéző 34 dolláros ruha. A 9-es végződő árak ugyanis olyan erősen utalnak az ár alkú jellegére, hogy felülmúlják a valóban olcsóbbat. Az már nem is 40, igen, már csak 39.
1: Jobban megéri.
0: Jobban megéri, vegyük meg. Tudod, és amikor hazajön az asszony, és ebből a kakiból...
1: De ez annyira érdekes,
0: hogy... Vett 5-5 vagy 10-et, és mondta, hogy megtakarítottam ennyit és ennyit.
1: Igen, de hogy ezt, ugye, ezt kázi mindenki tudja, ugye? Hogy ezek a 53.999 forintos dolgok...
0: Mindenki tudja.
1: Hogy ez miért van.
0: És mégis
1: alkalmazzák.
0: És mégis alkalmazzák.
1: Igen.
0: Hiába tudjuk, bedőlünk neki.
1: Mindenki tudja, hogy ez a kama.
0: Ez a manipulációnak a mechanizmusa. Tehát, hogy itt, tehát teljesen mindegy, hogy mit tudsz, meg mennyit tudsz. Itt te, apukám, be fogsz zőni.
1: Nekem az ilyen érzésem, mostanában, ami friss volt, az nem sokszor jártam abban a drogéria boltban, amely kiköltözött Balassagyarmaton a főútról, oda ki a busz
0: megállom. Igen, tudjuk, most már ne érjed.
1: Jó?
0: Jobban körbe, igen.
1: És...
0: ami érthetetlen számomra még mindig.
1: Bementem, hogy miért? És tehát szerintem a város legjobban befényezett boltja.
0: Igen.
1: Tehát, hogy bemész, igen, és úgy megvan, hogy így...
0: Igen.
1: Wow! Egy kör, érted? A legjobban befényelt bolt az egész városban.
0: És nem úgy,
1: az,
0: hogy a legvilágosabb,
1: nem,
0: hanem
1: nem,
0: hogy kellemes a szemnek, jó hatást érsz.
1: Tehát, hogy erre mondom azt, hogy manipulálás
0: szeretsz bent lenni.
1: Igen. Tehát te bementél, és...
0: Abszolút.
1: Úrva, hogy hogy
0: és ez valamilyen fény, mit tudom én, milyen biztos, hogy ezt szakembereket csinálták
1: hogy
0: meg.
1: Ez, tehát, hogy ez ki van számítva, ez
0: kísérletezték.
1: Szerintem biztos ott, nem tudom én, Németországban, vagy hogy, azért laborban, vagy nem tudom, de hogy mondom,
0: a legjobb
1: a befényebb
0: mi van, ezt lehet mondani, hogy a rossz emberek, nem?
1: Na, jó.
0: Ennyi volt.
1: Holnap megyünk tovább.
0: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a Balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozza

0: tudták azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó- és Vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassa-Gyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
1: Időjárás.
0: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
2: Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: Itt a búcsú ideje, úgyhogy Karvas Sándor, minden jót neked, viszlát!
1: Köszi, ciao.
0: Na, jó van.
1: Holnap is benézek.
0: Igen, 2614, jó, ez volt a mai napunk. Köszönünk nektek minden továbbra is, és ha bárkinek van bármilyen témajavaslata, az dobjátok át nekünk a Megafon FM @megafonfm.hu-ra. Jó, és akkor nézzük. A Facebookot annyira nem, de inkább az e-mail, jó, vagy a Viber, és akkor fel tudjuk egymásra venni a kontaktot is, akár. Na, Sándorom, akkor egy búcsú gyorsan.
1: Nem, te tudtad? Vannak, akik azért nem kedvelnek, mert pontosan az vagy, akinek mondod magad.
0: Hát ez hihetetlen.
1: Igen? Miközben ők még azon gondolkodnak, hogy ma melyik állarcukat vegyék fel.
0: Hú, most a gondolatok.
1: Ugye?
0: Igen, nagyon szép volt, igen. Jó, most annyi, kösz.
1: Én azt mondom, hogy mindig adjuk önmagunkat.
0: Ez az, így van, úgyhogy csapjunk egy tapsot, és akkor jön Reni a hírek után egészen délután 4-ig, mi pedig holnap folytatjuk. Szevasztok!
1: Köszi a figyelmet, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. a kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékműre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
8: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
5: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
8: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a kettes főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
5: Megafon.
2: Nagyon szól.
9: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép őszi hétfőt kívánok mindenkinek. Csípős reggelek, kellemes délutánok, akár 20 fok fölött is lehet a napi hőingás a következő napokban. Kitart a vénasszonyok nyara, reggel érdemes rétegesen öltözködni, délután elég lesz egy póló. Kellemes napot mindenkinek, egészen délután négyig várom önöket a mai napon is. Jobbnál jobb slágerek, tartsanak velem!
5: Köszönöm.

tradicionális toszkán almatorta egyszerű kevert tésztából a mai receptrovatban. Almához mindig könnyen hozzájuthatunk, viszonylag olcsó és rengeteg sütibe kiváló. Süssünk most belőle toszkán almatortát. Nézzük a hozzávalókat 12 szelethez. 80 deka alma, 30 deka liszt, 25 deka kristálycukor, 15 deka vaj, 2 deci tej, 2 tojás, 1 csomag vaníliás cukor, 1 citrom, fél csomag sütőpor és 1 csipet só. Az almát hámozzuk meg, magozzuk ki és vágjuk vékony cikkekre. Egy kis tálban vegyítsük a lisztet, a sütőport és a sót. Egy másik edényben keverjük habosra a tojásokat, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot elektromos habverővel. Fakanállal fokozatosan forgassuk hozzá a lisztes elegyet, a tejet, a vajat, majd reszeljük bele a citromhéját, végül rakjuk bele az alma szeleteket is. Öntsük a keveréket egy vajjal kikent liszttel megszórt, lehetőleg kapcsos torta formába, majd egyengessük el. Süssük 170 fokon, körülbelül 40 percig. Ne legyen magasabb ettől a hőfok, mert a tészta kívül gyorsan megbarnul, belül viszont nyers marad. Végezzünk végül tűpróbát, ha egy fogvályot beleszúrunk és tisztán húzzuk ki, akkor elkészült. Vegyük ki a sütőből, hűtsük ki, majd szórjuk meg porcukorral. Ez volt a tradicionális toszkán almatorta receptje.

sláger a mai ünnepelteknek szól. Kedves Vencelek, Bernátok és Justinák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma szeptember 28-án születtek. Német szláv eredetű név a Vencel, a szláv Venceslav névből származik, jelentése koszorú, dicsőség. Germán eredetű név a Bernát, medve és erős a jelentése, a Justina pedig latin eredetű név, a Justin férfi név, női párja, igazságos. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

A megaslágerek között menő ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni, Leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat gulyásleves, tyúkhúsleves, áfonyamártásos csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, tengerész módra elkészített sertéskaraj, szlovák rizssel és salátával, mákoslekvár nudlival, rántott sajt hasámbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassagyarmaton is a Schweik vendéglőben a mai ajánlat lebbencsleves házi szalonnával, csontleves, túrós tejfölös tészta békönnel, tejfölös gombás csirkeragú, nokedlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat, programajánlóval folytatjuk. A színház kedvelőket szeptember 29-én, kedden este 7 órától Molière egyik legismertebb komédiája, a Szkapán furfangjai várja a Szente Ferenc Színház kamaratermében Salgótarjánban. A darabban természetesen most sem maradnak el a szerelmi bonyodalmak, a félreértések és a furfangos cselszövések. Szkapán ugyanis minden helyzetből igyekszik kivágni magát, méghozzá nem is akárhogyan. A klasszikus vígjáték lendületes történettel és sok-sok humorral kínál könnyed, szórakoztató színházi estét Salgótarjánban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulóz szálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
8: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
9: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tűzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Időjárás.
9: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
8: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a szüreti napot, amelynek fénypontja az esti batyús szüreti bál lesz a művelődési házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyút és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A Városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyús szüreti vál a művelődési házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

Milyen napot ígérnek már a csillagok, már is kiderül, horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban. Kedves Kos, ma lendületesen indulhat a napja, és könnyebben haladhat előre a teendőivel. Egy spontán ötlet kellemes meglepetést hozhat. Ami a bikát illeti, érdemes ma a megszokott tempójánál egy kicsit lassítani. Egy nyugodt beszélgetés fontos felismerést hozhat. Kedves ikrek, kommunikációban ma különösen erős lehet. Egy telefonhívás vagy üzenet olyan lehetőséget tartogathat, amire érdemes odafigyelnie. Kedves rák, érzékenyebben reagálhat a környezetére, ezért próbáljon időt hagyni magának, este egy kellemes meghitt program feltöltheti. Ami az oroszlánt illeti, ma könnyen magára vonhatja a figyelmet, akár a munkahelyén, akár a társaságban, használja ki a lendületét, de mások véleményére is figyeljen. Kedves szűz, egy régóta halogatott feladat végére pontot tehet ma, ha rendszerezi a teendőit, sokkal több ideje maradhat arra, amit igazán szeret. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat a mérleggel. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Ma fontos lehet az egyensúly megtalálása, ne akarjon mindenkinek megfelelni, inkább azt tartsa szem előtt, ami önnek is jó. Kedves Skorpió, egy helyzetben ma könnyebben átláthatja a valódi szándékokat. Bízzon a megérzéseiben, de a döntéseknél a tényeket se hagyja figyelmen kívül. Jön a nyilas, kalandvágyó hangulatban lehet, és szívesen mozdulnak ki a megszokott környezetéből. Egy új program vagy találkozás feldobhatja a napját. Kedves Bak, kitartása ma meghozhatja az eredményét. Egy apró siker megerősítheti abban, hogy jó úton jár, még akkor is, ha lassabban halad, mint szeretné. Ami a vízöntőt illeti, szokatlan ötlete támadhat, amely később még nagyon hasznosnak bizonyulhat. Ne féljen egy picit másképp gondolkodni, mint a környezete. Végül pedig a halak számára ma különösen fontos lehet a nyugalom és a feltöltődés. Egy kedves gesztus vagy őszinte beszélgetés sokat javíthat a hangulatán. Pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem és a kirakattal egészen délután 4-ig.

A megaslágerek között menő ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni, Leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat gulyásleves, tyúkhúsleves, áfonyamártásos csirkemell, rizssel, hasábbal, salátával, tengerész módra elkészített sertéskaraj, szlovák rizssel és salátával, mákoslekvár nudlival, rántott sajt hasámbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is a Svejk vendéglőben. A mai ajánlat lebbencsleves házi szalonnával, csontleves, túrós tejfölös tészta békönnel, tejfölös gombás csirkeragú nokedlivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Reklámot hallottak.
4: Dél van.
1: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. Gere Józsefet, a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökét hallják.
6: Ez egy történelmi esemény, ugyanis az élethű hajók kategóriában rendezzük a Nyíres kupát. Ugye erről tudósított a városi tévé annak idején, viszont több lábon áll az élethű hajók kategória, van egy vitorlás ága is neki. Ezt a vitorlás ágazatot nem művelik Magyarországon, és feltett szándéka egy kis maroknyi csoportnak, hogy meghonosítjuk ezt a kategóriát idehaza is. Eléggé bonyolult kategória, és nagyon kevés országban művelik. Számtalan buktatója van. Hát az egyik az, hogy valamilyen nagyon szép hajót kell építeni, és hát ugye ez idő és szakmai tudás. Másrészt a versenyzés is elég bonyolult, bírói oldalról nagyon sok felkészültséget igényel, számítás kell, tehát logaritmus kell számolni, meg ennedik gyökeret. Tehát ilyen dolgok vannak, ezt nem is akarom részletezni. Ezért ez nálunk egyelőre nincs, ez a kategória, és hát a elhatározás az, hogy legyen. És hát ez volt abból indultunk ki, hogy legyen egy indító, nem versenyez, egy összejövetel, egy találkozó.
5: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life Egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Poszpisil Pétert, a Kántor Kupa egyik szervezőjét hallják.
7: Családias légkör az megvan, itt nem csak versenyzünk egymással, hanem ha valaki lát a másik versenyzőnél egy olyan technikát, amit ő még nem tudott elsajátítani. Nagyon jó beszélgetések, barátságok alakulnak ki szakmai szinten, illetve emberi szinten is. 17 nevezőnk van, haladó és kezdő kategóriában összesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország egész területéről vannak versenyzőink, vannak a környékbeli kutyások, akik itt akár a mi kutyaiskolánkban, akár itt a Happy Dog Life kutyaiskolában tréningeznek, őrzővédő tréningeken, de jöttek Tatabánya környékéről, Gödöllő, tehát eléggé széles a paletta. Igazából én azt gondolom, aki fanatikus kutyás és elhivatott kutyás, az a világ végére elmegy egy jó versenyre.
5: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény hívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re vertek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen.
4: Időjárás.
5: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
4: Közlekedés.
5: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a Kettes főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyon szól.
8: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madács Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre. A Macskák és Egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar Színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madách Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

0: hírek.
1: A következő meg a sláger a mai ünnepelteknek szól. Kedves Vencelek, Bernátok és Justinák, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot mindazoknak, akik ma szeptember 28-án születtek. Német szláv eredetű név a Vencel, a szláv Venceszláv névből származik, jelentése koszorú dicsőség. Germán eredetű név a Bernát, medve és erős a jelentése, a Justina pedig latin eredetű név, a Justin férfi név, női párja, igazságos. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Napi film ajánló rovatunk következik a kirakatban, benne pedig egy angol-amerikai romantikus vígjáték 2014-ből, ez az Ahol a szivárvány véget ér címet viselő nagyszerű alkotás. Rosie és Alex már 5 éves koruk óta a legjobb barátok, ezért biztos, hogy nem egymásnak lettek teremtve. Vagy mégis. Amikor szerelemről, az életről vagy a helyes döntésekről van szó, ez a kettő önmaguk legnagyobb ellenségei. Egy kínos fordulat 18 évesen egy elszalasztott lehetőség, és az élet teljesen más irányba sodorja őket. De mégis azt a köteléket, amely összeköti őket térben, időben és különböző kontinenseken át, nem lehet tönkretenni a katasztrofális szerelmi ügyek, házasság, hűtlenség és a válás ellenére sem. Vajon megtalálják az egymáshoz visszavezető utat? Vagy akkor már túl késő lesz? Kiderül, hogyha megnézik az Ahol a szivárvány véget ér című filmet.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
6: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
10: Hazudtam neked.
9: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
11: Verity. Hamarosan a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 13 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
14: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény hívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re verdek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fias tyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fias tyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fias tyúk csillagai a hold mellett. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
1: Időjárás.
14: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
14: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval. Folytatjuk. Ha egy igazán jó hangulatú zenés táncos estére készülnek, akkor ezt a programot érdemes felírni a naptárba. Október 3-án szombaton Széchenyben rendezik meg a Szüreti Napot, amelynek fénypontja az esti batyús Szüreti Bál lesz a Művelődési Házban. Este 7 órától indul a mulatság, a talp alá valóról pedig Holec Attila gondoskodik. Jöhet a tánc, a közös ének és a beszélgetés, és persze a hamisítatlan szüreti hangulat. A batyusbál különlegessége éppen az, hogy itt tényleg együtt van minden, ami egy jó őszi mulatsághoz kell. Barátok, családok, ismerősök, finom falatok, bor, zene és egy nagy adag jókedv. A szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy hozza magával a batyut és a táncos lábakat, a többit pedig bízzuk a zenére. És ha már délután bekapcsolódnának a programokba, akkor sem fognak unatkozni, délután 2-kor indul a szüreti felvonulás a Kossuth út végétől, és a menet végigvonul Széchenyi utcáin. Csőszlányok, csőszlegények, manók, törpék, szőlőkoszorú vivők, örtögök és boristák is feltűnnek majd a felvonulásban. A Városháza előtt szüreti verssel készülnek, majd egy igazán különleges, hagyományőrző program következik, felelevenítik a 100 éves szüreti körtáncot. A délután folytatásában néptáncosok, népdalénekesek és táncosok gondoskodnak a hangulatról, a gyerekeket pedig külön programok várják. Szóval október 3-án Széchenyben a szüret nem csak délutánig tart. Este 7-kor jön a batyús szüreti vál a Művelődési Házban Holec Attila zenéjével. Batyú, bor, zene és tánc egy igazi őszi mulatság Széchenyben.

0: Hey! Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könyvajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig egy nagyszerű írónő, aki Balassagyarmathoz kötődik, ő nem más, mint Hatala Csenge, érdemes elolvasni az Úton című könyvét. A 30-as író szem és a 70 éves tiszteletbeli nagybátyja, az amerikai ex-tengerész gyalogos Bill 6 hetes road tripre mennek az Egyesült Államok északkeleti részére. Sam szűk családban nőtt fel, így nem is áll tőle távol tiszteletbeli rokonokat avatni. Az egyetemi évei alatt Orbán Józsival, az ismert zenésszel alakít ki apa-lánya kapcsolatot, aki leviszi Samet egy művészklubba, ez pedig örökre megpecsételi a lány sorsát. Amerikában Bill veszi át a már elhunyt Józsi szerepét, és igyekszik támogatni Samet, hogy a közelmúltban felhalmozott negatív élményeit hátrahagyva ismét magára találhasson. Így Sam az utazások során a gyermek kori álmai után ered, órákig sétál New York gigantikus épületei között, felfedezi a Red Hot Chili Peppers frontemberének szülővárosát, és találkozik a kultikus Herbergerével, Treat Williams-szel, aki Sinatrát énekelve kalauzolja őt végig az amerikai vidéken. Érdemes elolvasni ezt a könyvet, nagyon jól sikerült, én már olvastam, ez Hatala Csengétől az Úton.
1: It's been a week, you've already found someone new. It's interesting,

Minden idők legnagyobb slágerei között Madách Mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. A mai napon megnézhetik a bosszúállókat, végjáték ráadás 3D-ben 3/4-5-től. Kettőkor vetítenek három animációs filmet is a gyerekeknek, Dávid, Préri Farkas visszavág és Saun a bárány és moszatvég szörnye. 4-től és 8-tól Kaptár, 4-től és 6-tól a vadon szíve, 4-től Sosem voltál itt, 6-tól El Camino, találd meg az utad, félrelépni szabad egy magyar vígjáték 6-tól és 8-tól, illetve szintén 8-tól bosszú, valamint csajos hétvége. Ezek a mai filmek a Madách moziban, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KOTÁ-nak a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KATA kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tűzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
7: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
7: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, indul az újabb óra programajánlóval. Folytatjuk. Ha szeretik a kultikus magyar rajzfilmeket, október 1-én különleges színházi élmény vár mindenkit Vácon. A Madács Imre Művelődési Központ színpadán a Magyarok Dalszínház előadásában elevenedik meg a Macskafogó musical változata. A legendás történet ezúttal zenés színpadi produkcióként kell életre, a macskák és egerek örök háborúja, a jól ismert karakterek, a humor és dalok egyaránt helyet kapnak az előadásban. A középpontban természetesen Grabowski áll, aki ezúttal is fontos küldetésre indul. A Váci előadásnak külön érdekessége Mészáros Tamás szereplése, aki Grabowskit alakítja. A színésznek ráadásul korábbi Váci színházi kötődése is van. A Macskafogó egy korábbi színpadi változatában már játszotta ezt a szerepet a Váci Dunakanyar színházban. Így most ismét Vácon találkozhat a közönség Mészáros Tamással és a legendás egérügynökkel. A Macskafogó musical október 1-én csütörtökön este 7 órakor kezdődik a Váci Madách Imre Művelődési Központ színház termében. Egy este, ahol a jól ismert történet új formában zenével és élő színpadi játékkal kell életre.

Bőrápolási rutinnal folytatjuk tovább az életmód rovattal, a kirakatot, olyan bőrápolási hibákat ismerhetnek most meg, amelyektől idősebbeknek tűnhetnek. Sokan úgy vélik, hogy csak nyáron és csak is a strandon kell fényvédőt használni, pedig ez nem egészen így van. A fényvédő rendszeres használata ugyanis nagyon jót tesz a bőrnek, mivel megakadályozza a napkáros sugarai által okozott bőrkárosodásokat. Napkárosodást minden egyes nap elszenvedhetünk, és nem csak nyáron, hanem más évszakokban is. Sokan nem használnak csak télen hidratálót, pedig a bőrnek nyáron is nagy szüksége van a hidratálásra, és az is egy tévhit, hogy csak a száraz arcbőrrel rendelkező személyeknek van szükségük bőrhidratálásra. A zsíros arcbőrűeknek is éppen úgy hidratálni szükséges, hogy a bőr megőrizze a nedvesség tartalmát. A hidratálónak nem csak az a funkciója, hogy hidratálja a bőrt, hanem segít lassítani a bőr öregedési folyamatait is, azaz a hidratáló rendszeres használatával csak később jelennek meg a finom vonalak és ráncok. Hamarosan folytatjuk mai témánkat, előtte zene. Aha.

Bőrápolási rutin az életmód rovatban, ma a kirakatban. Folytatjuk mai témánkat az ivóvízzel, hiszen az ivóvíz elengedhetetlen ahhoz, hogy a bőrünk egészséges, puha és ragyogó maradjon. A rendszeres vízfogyasztás ugyanis segít kiüríteni a szervezetből a méreganyagokat, illetve a bőrt is egészségesen tartja. A folyadék egyensúly fenntartása az általános egészség kulcsa is. Az arc vízre történő mosása pedig segít megszabadítani a bőrünket a szennyeződésektől és a baktériumoktól, a hámlasztás során pedig az elhalt hámsejtektől szabadíthatjuk meg a bőrünket, amelyek felgyorsítják a bőrben zajló öregedési folyamatokat. Viszont nem szabad túlzásba vinni, ugyanis a túlzott hámlasztás károsíthatja a bőrt, és növelheti a krónikus gyulladás, a pattanások, a szárazság és a pigmentáció kialakulásának kockázatait is. Ennyi tehát a bőr öregedésről, illetve a bőrápolásról, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
10: Hazudtam neked.
9: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
11: Verity. Hamarosan a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
12: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájogműtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
3: Időjárás.
12: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
12: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Sződ-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
10: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, programajánlóval folytatjuk. A színház kedvelőket szeptember 29-én, kedden este 7 órától Molière egyik legismertebb komédiája, a Szkapán furfangjai várja a Szente Ferenc Színház kamaratermében Salgótarjánban. A darabban természetesen most sem maradnak el a szerelmi bonyodalmak, a félreértések és a furfangos cselszövések. Szkapán ugyanis minden helyzetből igyekszik kivágni magát, méghozzá nem is akárhogyan. A klasszikus vígjáték lendületes történettel és sok-sok humorral kínál könnyed, szórakoztató színházi estét Salgótarjánban.

Napi nagyvilág rovatunkban ma Szardínián fogunk járni gondolatban egy csodálatos olaszországi szigeten, ami tele van természeti csodákkal. Persze a türkiszkék földközi tenger és a több kilométernyi homokos strand jelentik a legfőbb vonzerőt, de a titokzatos ősi építményeit, túraútvonalait és a színes hegyi kisvárosait is érdemes felfedezni, például a Neptunusz barlangot. A hosszú tengerparti lépcsőn az Escala del Cabiról, azaz a kecske lépcsőn juthatunk le ehhez az Alghero közelében található hihetetlen természeti csodához. A barlang Neptunuszról, a tenger római istenéről kapta a nevét, belsejében egy nagy sósvízű tó vár bennünket, miközben különleges cseppköveket is megcsodálhatunk, amelyek egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Megnézhetjük a La Pelosa strandot is, bár gyakorlatilag lehetetlen Szardínia legszebb strandját megnevezni, a Stintinóban található La Pelosa strand kétségkívül kiváló, és türkiszkék vize, illetve puha, cukorfehér homokja fantasztikus, míg a másik oldalon a búja mediterrán növényzetben és az Asinara szigetre nyíló kilátásban gyönyörködhetünk. Hamarosan folytatjuk Szardíniával, előtte zenélünk.

Santa Teresa Gallura, ezzel folytatjuk a napi nagyvilág rovatot. A Bonifacio szoroson egy keskeny földsávon fekszik, dús növényzettel, különleges gránit sziklákkal és tiszta hűsítő tengerrel. Az itteni strandokról már kilátás nyílik a közeli francia Korzika szigetére is, de ellátogathatunk az óriások sírjához, amely egy bronzkorból származó, különleges, érdekes, megalitikus régészeti lelőhely. Az észak-szardiniai Capo Testánál a szél különleges, finoman mintázott alakzatokat formált a gránit sziklákba. A közeli Cala dei Corsarinál pedig a római korból származó víz alá került római kori romokat is megcsodálhatunk. A kora esti órákban, amikor a nap lassan elsüllyed a horizonton, különösen festői látványt nyújt a vidék. Szardinia gyönyörű, érdemes egyszer az életben elutazni erre a gyönyörű olasz szigetre.

0: Délután 4 óra van, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól érezték magukat. Holnap ismét várom Önöket 10-kor, ne feledjék kirakat a műsor, amiben minden benne van, minden hétköznap 10 és 4 között. Rédei Renit hallották, szép napot kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
3: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
7: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést. Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 000 kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
11: Hazudtam neked.
10: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
12: Verity. Hamarosan a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
13: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
11: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
14: Melegben hideg, hidegben meleg.
15: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
14: Minden, ami klíma.
16: Időjárás.
11: Szinte zavartalan napsütés lesz ma, így csapadék sehol sem várható, helyenként megélénkülhet a szél. A legmelegebb órákban 24 Celsius fok lesz.
14: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: Nyékiautóház.hu.
14: Közlekedés.
11: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a kettes főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan.
14: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
17: Mega jó hangulatban.
18: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel.

0: alapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassa-Gyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
1: Közlekedés.
0: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
1: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
1: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Verity az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
5: Hazudtam neked.
4: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
6: Verity. Hamarosan a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei Adó és Vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak.
5: Közlekedés.
9: Trafipax várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Rétságon a vasúti átkelőnél és a 2-es főúton Szűd-Liget belterületén. Vezessenek óvatosan!
10: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
11: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

bácsid meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, hidd én is hibázom. Vegyél mély levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amit

0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
8: Reklámot hallottak.
9: 18 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. Gere Józsefet, a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökét hallják.
12: Ez egy történelmi esemény, ugyanis az élethű hajók kategóriába rendezzük a Nyíres kupát. Ugye erről tudósított a városi tévé annak idején, viszont több lábon áll az élethű hajók kategória, van egy vitorlás ága is neki. Ezt a vitorlás ágazatot nem művelik Magyarországon, és feltett szándéka egy kis maroknyi csoportnak, hogy meghonosítjuk ezt a kategóriát idehaza is. Eléggé bonyolult kategória, és nagyon kevés országban művelik. Számtalan buktatója van. Hát az egyik az, hogy valamilyen nagyon szép hajót kell építeni, és hát ugye ez idő és szakmai tudás. Másrészt a versenyzés is elég bonyolult, bírói oldalról nagyon sok felkészültséget igényel, számítás kell, tehát logaritmus kell számolni, meg ennedik gyökeret. Tehát ilyen dolgok vannak, ezt nem is akarom részletezni. Ezért ez nálunk egyelőre nincs, ez a kategória, és hát a elhatározás az, hogy legyen. És hát ez volt abból indultunk ki, hogy legyen egy indító, nem versenyez, egy összejövetel, egy találkozó.
10: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Poszvisil Pétert, a Kántor Kupa egyik szervezőjét hallják.
9: Családias légkör az megvan, itt nem csak versenyzünk egymással, hanem ha valaki lát a másik versenyzőnél egy olyan technikát, amit ő még nem tudott elsajátítani. Nagyon jó beszélgetések, barátságok alakulnak ki szakmai szinten, illetve emberi szinten is. 17 nevezőnk van, haladó és kezdő kategóriában összesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország egész területéről vannak versenyzőink, vannak a környékbeli kutyások, akik itt akár a mi kutyaiskolánkban, akár itt a Happy Dog Life kutyaiskolában tréningeznek, őrzővédő tréningeken, de jöttek Tatabánya környékéről, Gödöllő, tehát eléggé széles a paletta. Igazából én azt gondolom, aki fanatikus kutyás és elhivatott kutyás, az a világ végére elmegy egy jó versenyre.
10: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és Vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, elvárásaikról és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátonyterenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re vertek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen.
11: Közlekedés.
10: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vatakra is.
13: És most egy újabb mega jó zenei óra
14: mega slágerekkel,
15: mega jó hangulatban.
16: Megafon, nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Reklam.
1: Reklam.
0: Hallod. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
0: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a KSK festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
3: Hogy miért ezt választottam? Köszönöm a kérdést! Azért, mert szeretem a jó ajánlatokat, és számomra ez a Dacia Duster. Megbízható, már 7,5 millió forint alatt elérhető 5 év vagy 100 ezer kilométer garanciával. Elnyerte a Magyar Évautója címet a kedvező áru autók kategóriájában, és terepen is tökéletesen megállja a helyét. Persze van belőle öntöltő full hibrid és 4 kerék meghajtású verzió is. Próbáld ki a Dacia márka kereskedésekben. Feltételek és a garanciára vonatkozó részletek dacia.hu.
4: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Vagy aki vagy. Felvett engem, hogy segítsek neki érni. Veríti az igazság manipulálásának mestere volt. Ez a vallomásom. Őszinte, véres.
7: Hazudtam neked.
6: És egy kicsit rémisztő is. Már fogalmam sincs, mit higgyek el.
0: Verity. Hamarosan a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény hívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re verte Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze három politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fiastyúk csillagai a hold mellett. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
0: Közlekedés.
9: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
8: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlekedési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adó ellenőrök. Október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KOTÁ-nak a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KATA kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt kérdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tűzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 28-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Balassagyarmati Modellező Egyesület a hétvégén megtartott szezonzáró eseménnyel. Erről beszélt rádiónknak a civil szervezet elnöke. Gere József elmondta, a rendezvényen az élethű hajó modellek kategóriáján belül a vitorlás ágazat meghonosítását tűzték ki célul. Részletezte, ez a kategória Magyarországon jelenleg még egyáltalán nem létezik, és nemzetközileg is egy kifejezetten ritka, rendkívül összetett műfajnak számít. A részletgazdag élethű vitorlások megépítése ugyanis komoly szakmai tudást, precizitást és rengeteg időt igényel. Ráadásul a versenyek elbírálása és pontozása is rendkívül bonyolult, hiszen komoly méréseken és szigorú matematikai számításokon alapul. Hozzátette, a balassagyarmati szervezők elhatározása és szándéka az, hogy a hétvégén zajlott találkozóval egyfajta indító löketet adjanak a műfajnak, és megteremtsék a hazai vitorlás hajó modellépítés alapjait. Gere Józsefet, a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökét hallják.
5: Ez egy történelmi esemény, ugyanis az élethű hajók kategóriában rendezzük a Nyíres kupát. Ugye erről tudósított a városi tévé annak idején, viszont több lábon áll az élethű hajók kategória, van egy vitorlás ága is neki. Ezt a vitorlás ágazatot nem művelik Magyarországon, és feltett szándéka egy kis maroknyi csoportnak, hogy meghonosítjuk ezt a kategóriát idehaza is. Eléggé bonyolult kategória, és nagyon kevés országban művelik. Számtalan buktatója van. Hát az egyik az, hogy valamilyen nagyon szép hajót kell építeni, és hát ugye ez idő és szakmai tudás. Másrészt a versenyzés is elég bonyolult, bírói oldalról nagyon sok felkészültséget igényel, számítás kell, tehát logaritmus kell számolni, meg ennedik gyökeret. Tehát ilyen dolgok vannak, ezt nem is akarom részletezni. Ezért ez nálunk egyelőre nincs, ez a kategória, és hát a elhatározás az, hogy legyen. És hát ez volt abból indultunk ki, hogy legyen egy indító, nem versenyez, egy összejövetel, egy találkozó.
3: Balassagyarmaton rendezték meg hétvégén a harmadik Kántor kupát, miután a helyi Happy Dog Life Egyesület tagjai a tavaszi második megmérettetésen kiválóan szerepeltek. Poszpisil Péter, a rendezvény egyik szervezője a Megafonnak arról beszélt, a versenyre az ország egész területéről, többek között Tatabánya és Gödöllő környékéről, valamint a helyi kutyaiskolákból érkeztek résztvevők. A kezdő és haladó kategóriákban összesen 17 nevező tette próbára felkészültségét. A szervező kiemelte, az elhivatott kutyások számára a verseny nem csak a megmérettetésről, hanem a tapasztalatcseréről és a baráti kapcsolatok építéséről is szól. A családias hangulatú eseményen a résztvevők örömmel osztották meg egymással szakmai fogásaikat és technikáikat, így a rendezvény a közösségépítést és a szakmai fejlődést egyaránt szolgálta. Poszpisil Pétert, a Kántor Kupa egyik szervezőjét hallják.
6: Családias légkör az megvan, itt nem csak versenyzünk egymással, hanem ha valaki lát a másik versenyzőnél egy olyan technikát, amit ő még nem tudott elsajátítani. Nagyon jó beszélgetések, barátságok alakulnak ki szakmai szinten, illetve emberi szinten is. 17 nevezőnk van, haladó és kezdő kategóriában összesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az ország egész területéről vannak versenyzőink, vannak a környékbeli kutyások, akik itt akár a mi kutyaiskolánkban, akár itt a Happy Dog Life kutyaiskolában tréningeznek, őrzővédő tréningeken, de jöttek Tatabánya környékéről, Gödöllő, tehát eléggé széles a paletta. Igazából én azt gondolom, aki fanatikus kutyás és elhivatott kutyás, az a világ végére elmegy egy jó versenyre.
3: A Gödi Németh László általános iskola diákjai is részt vettek a Bringázza Suliba elnevezésű országos programban, írja a Hello Gödi internetes oldal. A kezdeményezés célja, hogy az aktív közlekedés révén minél több mozgás kerüljön a gyermekek mindennapjaiba, miközben elsajátítják a biztonságos és környezettudatos közlekedés alapjait. A kampány időszaka alatt a résztvevő diákok matricákat gyűjthetnek a gurulásokért, a program részleteiről pedig az osztályfőnököktől kaphatnak tájékoztatást. Az intézmény felhívja a szülők figyelmét, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kerékpárok műszaki állapotát, és a gyermekekkel együtt próbálják ki az iskolába vezető biztonságos útvonalakat. Hangsúlyozzák azt is, hogy a kezdeményezés nem szervezett közös biciklizés vagy bicibusz formában valósul meg. A tanulók szüleikkel, családjukkal saját útvonalon és saját felelősségre érkeznek az iskolába. Vácváros önkormányzat a BME InnoLab ZRT-vel közösen átfogó tanulmányt készít a helyi autóbuszszolgáltatás és parkolási lehetőségek fejlesztéséről. Ennek egyik kiemelt lépéseként szeretnék megismerni a váci lakosok és a városban közlekedők véleményét, függetlenül attól, hogy jelenleg igénybe veszik-e ezeket a közlketési szolgáltatásokat. Ezért egy kérdőívben várják a váci és vác környéki lakosok véleményét a közlekedési szokásaikról, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikról, és fejlesztési igényeikről. Az online kérdőív október 30-áig érhető el a vac.hu oldalon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Nógrád vármegyei adó és vámigazgatósága a héten Nógrád vármegye több járásában is helyszíni ellenőrzéseket végez. A revizorok elsősorban a kifőzdéket és falatozókat vizsgálják. Az ellenőrzések ma a Salgó-Tarjáni járásban kezdődnek, holnap a Balassagyarmati következik. Szeptember 30-án szerdán a Bátony-Terenyei járásban jelenhetnek meg az adóellenőrök, október 1-én csütörtökön a Rétsági, október 2-án pénteken pedig a Pásztói járásban számíthatnak vizsgálatokra a vállalkozások. A NAV munkatársai többek között azt ellenőrzik, hogy az alkalmazottakat szabályosan bejelentették-e, valamint vizsgálják a forgalmazott áruk eredetét, a számla és nyugtaadást, illetve az online pénztárgépek szabályszerű használatát is. A hétvégén lezajlott a Pest vármegyei harmadosztályú futballbajnokság 5. fordulója. Az északi csoport tabelláján jelenleg Nagykovácsi csapata áll az élen, 15 ponttal. A Gárda szombaton 3-2-re vertek Kismarost. A második helyen az Ürömiek állnak, akik 5-0-ra verték Zebegényt. Őket követi Csomád együttese 12 ponttal, 2-0-ra győztek Perbál ellen.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vatakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájogműtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem fő foglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kis adózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kis adózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Michelle Williams a 2000-es évek elején a slágerlistákat uralta a Destiny's Child tagjaként, most pedig egy teljesen új szakmát szemelt ki magának. Az énekesnő 47 évesen újra az iskolapadot koptatja, és pszichológiát tanul az egyik virginiai egyetemen. A Daily Music információi szerint az egykori popstár elmondása szerint először még a családjának és a barátjainak sem mondta el, hogy beiratkozott az egyetemre, mert félt, hogy nem fogja tudni elvégezni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható ma Tereske és Tahitót falu belterületén, valamint Vácon a Balassagyarmati úton. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 29-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: A Tisza kormány a választási kampányban ígért adócsökkentés helyett adóemelésbe kezd. Magyar Péter miniszterelnök a Kata kedvezményes rendszerét várók számára azt üzente, tételes és magasabb adóval lesz választható 2027-ben ez a forma. Jelenleg havi 50 000 forint a tételes adó, az éves bevételi keret 18 millió forint, e fölött 40%-os különadó érvényes. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten arról beszélt, 19 millió forintos bevételi határ mellett adóemelésre kell számítani. Magyarázata szerint ezzel rendezni kívánják a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát. Konkrét összeg még nem hangzott el, de a bejelentés alapján akár egyetlen nagy lépésben érkezhet az új adóemelés. Bejelentést tesz a Mi Hazánk, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott az előző héten, közölte Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnök helyettese. A közlemény szerint sokan szavaztak azért a Tisza pártra, hogy végre ne legyünk következmények nélküli ország, ám ha a saját politikusukról van szó, akkor már nekik sem fontos a törvények betartása. Dúró Dóra hozzátette, hogy azt a nyilvánvaló hazugságot is elnézik például Csézi Erzsébetnek, hogy ő segítséget kért a szavazásban Summer Orsolyától. Forsthoffer Ágnes hétfőn a parlamenti ülésen azt mondta, hogy a képviselők arról tájékoztatták, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Csézi Erzsébet megerősítette, hogy a leadott szavazat az akaratával megegyező volt, tette hozzá. Október 1-jével lemond tisztségéről Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke. A politikus ezt a Facebook oldalán jelentette be hétfőn. Azt írta, hogy a Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztését, amely szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a vármegye vezetését. Hozzátette, hogy közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről tagságáról is lemond. Ross Stewart Magyarországot is érinti jövő tavasszal kezdődő utolsó turnéján. Az eredetileg futballistának induló, majd sírásóként is dolgozó Ross Stewart első szólólemeze 1969-ben jelent meg. Pályafutása a rocktól a folkig, a soul-tól az R&B-ig ívelt. A skót világsztár 2027. június 18-án a Budapest Sport Arénában ad koncertet.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon,
4: nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei, a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: a fantasy.
1: Egy óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: A Tisza kormány a választási kampányban ígért adócsökkentés helyett adóemelésbe kezd. Magyar Péter miniszterelnök a Kata kedvezményes rendszerét várók számára azt üzente, tételes és magasabb adóval lesz választható 2027-ben ez a forma. Jelenleg havi 50 000 forint a tételes adó, az éves bevételi keret 18 millió forint, e fölött 40%-os különadó érvényes. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten arról beszélt, 19 millió forintos bevételi határ mellett adóemelésre kell számítani. Magyarázata szerint ezzel rendezni kívánják a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát. Konkrét összeg még nem hangzott el, de a bejelentés alapján akár egyetlen nagy lépésben érkezhet az új adóemelés. Bejelentést tesz a Mi Hazánk, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott az előző héten, közölte Dúró Dóra, az ellenzéki párt elnök helyettese. A közlemény szerint sokan szavaztak azért a Tisza pártra, hogy végre ne legyünk következmények nélküli ország, ám ha a saját politikusukról van szó, akkor már nekik sem fontos a törvények betartása. Dúró Dóra hozzátette, hogy azt a nyilvánvaló hazugságot is elnézik például Csézi Erzsébetnek, hogy ő segítséget kért a szavazásban Summer Orsolyától. Forsthoffer Ágnes hétfőn a parlamenti ülésen azt mondta, hogy a képviselők arról tájékoztatták, hogy Csézi Erzsébet szavazógépe nem működött megfelelően, ezért segített neki a képviselőtársa. Csézi Erzsébet megerősítette, hogy a leadott szavazat az akaratával megegyező volt, tette hozzá. Október 1-jével lemond tisztségéről Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés Fidesz-KDNP-s elnöke. A politikus ezt a Facebook oldalán jelentette be hétfőn. Azt írta, hogy a Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztését, amely szerinte biztosította volna az önkormányzat további működésének feltételeit, és ezután nem tudja tovább vállalni a vármegye vezetését. Hozzátette, hogy közgyűlési mandátumáról és minden más politikai tisztségéről, tagságáról is lemond. Ross Stewart Magyarországot is érinti jövő tavasszal kezdődő utolsó turnéján. Az eredetileg futballistának induló, majd sírásóként is dolgozó Ross Stewart első szólólemeze 1969-ben jelent meg. Pályafutása a rocktól a folkig, a soultól az R&B-ig ívelt. A skót világsztár 2027. június 18-án a Budapest Sport Arénában ad koncertet.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
4: Már csak mi tudjuk,

0: átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: A Tisza kormány a választási kampányban ígért adócsökkentés helyett adóemelésbe kezd. Magyar Péter miniszterelnök a Kata kedvezményes rendszerét várók számára azt üzente, tételes és magasabb adóval lesz választható 2027-ben ez a forma. Jelenleg havi 50 000 forint a tételes adó, az éves bevételi keret 18 millió forint, e fölött 40%-os különadó érvényes. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten arról beszélt, 19 millió forintos bevételi határ mellett adóemelésre kell számítani. Magyarázata szerint ezzel rendezni kívánják a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát. Konkrét összeg még nem hangzott el, de a bejelentés alapján akár egyetlen nagy lépésben érkezhet az új adóemelés. Bejelentést tesz a Mi Hazánk.